is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

látom, egy üvegbort kibontok, figyel.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
8: Hi, it's Rolling.
9: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Kérdezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőr.

0: Élvezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Luke.
1: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: Ez jó. Köszi.
3: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

indult. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: %7500-kal a határérték felett mértek aszbesztet Kőszegen. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. Bambusz rügy konzervet vontak ki a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendkívül magas aszbesztrost koncentrációt mértek a levegőben Kőszegen. Egy vizsgálat szerint az egyik érintett utcában köbméterenként több mint 76 ezer rostot mutattak ki, miközben az egészségügyi irányérték 1000 rost. A városvezetés ezért több helyen sebesség és behajtási korlátozásokat vezetett be, és azt javasolta, hogy az érintett felületeket tartsák nedvesen. Száraz vagy szeles időben a területek elkerülését, valamint azt is kérték, hogy gyerekek ne játszanak az érintett helyeken. Az osztrák kurér szerint a problémás kőanyag burgenlandi bányákból kerülhetett Magyarországra, és Kőszeg mellett Szombathelyen is több intézmény környezetében találtak szennyezett területeket. Az ügynek már büntetőjogi következményei is vannak, miközben a kormány külön alapot hozott létre a kárelhárítás finanszírozására. Szolnokon folytatódik Magyar Péter országjárása. A miniszterelnök szombaton délután 4-kor a Kossuth téren fog beszélni, jelentette be a Facebookon. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek találkozóján erősítette meg korábbi ígéretét, hogy megint országjárásra indul, amelynek keretében 15 városba látogat el. Arról már akkor tájékoztatott, hogy Pécs és Veszprém mellett Dunaújvárost, Kisvárdát, Miskolcot, Gyulát, Szegedet, Veresegyházat, Kecskemétet, Szolnokot, Debrecent, Szombathelyet, Nagykanizsát, Esztergomot, Székesfehérvárt és végül Budapestet keresi majd fel. Royal Orient márkájú bambuszrügy szelet, illetve bambuszrügy csík konzerveket vontak ki a forgalomból bisphenol A, azaz BPA ipari vegyület kioldódása miatt. Az érintett termékekből egy holland forgalmazón keresztül magyar vállalkozásoknak is szállítottak. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-nek küldött közleményében. A bisphenol A egy széles körben használt ipari vegyi anyag, amelyre a hormonális működést károsító potenciális hatása miatt jelentős kutatási és szabályozási figyelem irányult az utóbbi években. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a rovar

0: Jelenlétét először igazolták Magyarországon, Bács-Kiskun megyében és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is azonosították. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és nagyon gyorsan terjed. A szőlőültetvények mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is. Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
10: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
11: A reklám után
12: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
11: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.
13: Sztárportré most következik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs. Szemed.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Ha elkap téged akár egy apró kis betegség is, akkor te milyen beteg vagy? Tehát, hogy beleéled magad és szenvedsz, vagy pedig egyszerűen meg is feledkezel róla, és mész tovább, csinálod a dolgokat, és valaki kérdezi utólag, hogy beteg voltál? Nem. Melyik vagy?
2: Én attól tartok, hogy ez egy ilyen férfi szindróma.
1: Az egyes?
2: Ez jó.
1: Beleéljük magunkat és szenvedünk?
2: Igen, és kutatod, hogy vajon ez most melyik komoly betegségnek a kezdete.
3: Takács Nikolász, előadó művész.
2: Egy kicsit így kis fölénnyel kellene ezt mindig.
1: Ez milyen jó fölénnyel, azt mondod, igen. De jó, hogy felülről ránézni, én így is tudom ezt mondani.
2: Igen.
1: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
2: Mivel vannak, és tapasztaltam az életem folyamán, hogy test és lélek az egy az egyben, ezért igen. És úgy mielőtt elkezdtük ugye a forgatást, mondtam, hogy kicsit a nyakam az be van csípődve. Hát tegnap volt egy ilyen kis megoldandó, stresszes feladat, biztos, hogy ez
1: a válladra került egy nagy nyomás?
2: Ez kicsit a uh-huh. hátul a uh-huh. nyakamnál.
1: Uh-huh.
2: Igen.
1: És akkor tulajdonképpen szoktál azon is dolgozni, hogy mondjuk, ha van egy testi tünet, akkor a lelki oldalát megoldani?
2: Biztos vagyok benne, hogy ha ma megoldom a tegnapi problémát, akkor estére szépen kilazul, és nem lesz gond.
1: Uh-huh. Megoldod?
2: Megfogom.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Nem vagyok hipohonder típus, tehát nem keresek magamon szimptomákat, nem tulajdonítok óriási jelentőséget annak, ami egy apróság. De ha valaminek megvan a kúrája, és tudjuk, hogy ez hogy zajlik, akkor azt betartom.
3: Figyelsz rá?
2: Meg akarok szabadulni tőle, utamban van a betegség.
3: Észre?
2: Nem szeretek belefeledkezni, hogy én most beteg vagyok.
3: De és észreveszed magát a betegséget?
2: Igen, már mielőtt jön. Hát azért...
3: Tényleg, mert érzed, hogy jönni fog?
2: Persze. Hát ezt azért egy pár évtized után a földön az ember már megtanulja, hogy... Mikor fog bedurrani a torka, amikor jön ez vagy az ki, persze.
3: És olyankor, amikor érzed, akkor a figyelmed hol van? Hogy megfigyeled, hogy na most már tudom, hogy jön, vagy pedig ráteszed a figyelmedet egy feladatra, hogy most ezzel foglalkozom, ezt csinálom, mert ezt meg kell csinálnom, ezt írom, és úgy elfelejted a betegséget, hogy pár napja el is felejtettem, nincs is. Nincs.
2: Nem, nincs ilyen nálam.
3: Nincs.
2: Eldöntöm, hogy ez most milyen, erre most egy tea kell, vagy egy diéta kell, vagy egy böjt kell, vagy erre sport kell, vagy erre mi kell.
3: Aha, ugye?
2: Tehát akkor... hogyha megfájdul a hátam, akkor biztos, hogy olyan jó vagy gyakorlatokat fog végezni, ami inkább arra megy rá, hogyha a lábamnom fájdul meg valami, akkor azt a jóga gyakorlatot választom, már hogy ászanákról beszélek természetesen. Ha a torkomnál van, akkor biztos a tea lesz a megoldás, akkor ez biztos, hogy igazi gyömbér, stb. Nem tudok minden diagnosztizálni, nem vagyok egy ilyen önjelölt orvos.
3: De akkor figyeled, magyarul mindig, most én próbálom lefordítani, akkor figyeled a tested, és ha valamit érzékelsz, hogy valahol valami mintha lenne, akkor lényegében megszeredgeted azt a területet magadon.
2: Ez kimondottan így van. Megszeredgetem. Uh-huh. Ez meditációban is létezik.
3: Tehát csinálod is?
2: Persze. Tehát ezzel külön foglalkozni érdemes, és mindenkinek ajánlom, aki képes bármilyen típusú meditációs állapotba kerülni, akár vezetett meditáció, akár csak egy relaxációról beszélünk. Uh-huh. Nem kell semmiféle guruságnak lenni. Ez lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés gondolat, ez nagyon jó.
3: Uh-huh.
2: Ez abszolút, ez fején találtam a szöget. És ezt én magam is teszem. Nem csak mint jógi, hanem már gyerekkoromtól ugye megtanultam az összes ilyen házi praktikát is, hogy na hát, ha köhögés van, akkor a hagymahéjából hagymahajteját kell főzni, és az kimondottan a köhögésre jó. De a lándzsás, útifjós, nem sorolom el, mindenki ismeri ezeket a dolgokat. Nem vagyok annyira a gyógyszertárba rohanó típus. Azt gondolom, hogy egy csomó dologban a megelőzés nagyon jót tesz. Tehát a télen biztos, hogy figyelek arra, hogy emelni, vagy legalább megtartani a vitaminszintet, a folyadékháztartás mindig rendben legyen, a vitamin mellett pedig a testmozgás és a légzésnek a rendben tartása abszolút meg tudja őrizni egy egész télen át az egészséget.
3: Vagy egy életen át. Azt el tudod képzelni egyébként, hogy ha jól működnél lelkileg, teljesen, mindig, nem lenne benned stressz, és a lehető legoptimálisabban működtetnéd magad testileg, lelkileg, hogy akkor gyakorlatilag nem is lennél beteg. Tudod ezt képzelni?
2: Én ezt gondolom a világról.
3: Na, jó.
2: Nekem ez a világképem, de szó szerint az elsőtől az utolsóig, nem tudnám más jobban elmondani. Igen.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Hajdú Klára énekesnő.
2: Nyilván tudom, hogyha túlhajtom magam, akkor ezért is kell vigyázni ezzel a túlzással, azzal, hogy dolgozunk sokat, hogy ne legyünk betegek. És én hajlamos vagyok egyébként egy nagyon intenzív időszak után beteg lenni, de tudom, hogy olyankor... Igen. Volt példa másra is, majd azt is elmondom, de hogy így ez inkább a jellemző, hogy amikor van ideje kijönni rajtam, mondjuk egy ünnepkor, karácsonykor, vagy amikor egy kicsit ilyen leteszek egy nagy feladatot, akkor utána szokott olyan lenni, hogy így elfáradok gyakorlatilag.
1: Amikor van rá lehetőség. Uh-huh.
2: De van olyan is, amikor megakadályoz bizonyos dolgokban.
1: Volt már olyan konkrét?
2: Volt.
1: Tényleg?
2: Volt, és az utóbbi évben ez nagy stressz is volt nekem, mert amikor az utolsó, vagy a legújabb lemezünket a kvártettel készítettük, a Fúvom az énekemet, akkor a demózási folyamat közben is, amikor én már a párommal és a Cseke Gábor kollégámmal készítettem a hangszereléseket, már akkor volt olyan, hogy nem nagyon tudtam rendesen jól felénekelni őket, mert nem volt levegőm. Ez valószínűleg egy ilyen visszamaradt dolog volt egy betegségből. Majd, amikor a stúdióba mentünk, akkor is beteg lettem, ami baromi ijesztő, hogy már minden le van szervezve, mindenki ráér, a stúdió lefoglalva, és nem, egyszerűen nem tudtam énekelni.
1: Létre is jött az, hogy nem sikerült énekelni? Akkor?
2: Az volt, hogy tudtam, borzasztó úgy énekelni a stúdióba, hogy tudtam, hogy ez nem lesz hasznos, amit én ott csinálok, mert ugye ott el vagyunk szeparálva egymástól, és tudtam, hogy vissza kell mennem javítani.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Olyat figyeltél meg, hogy olyankor jön ki rajtad jobban bármilyen betegség, amikor van rá lehetőség?
2: Nem, inkább azt figyeltem meg, nem a lehetőségnél, nálam nem az van, hogy na most olyan stengben vagyok, hogy nem betegedhetem meg, meg olyan fontos dolgaim vannak, és amikor már vége van ezeknek a megpróbáltatásoknak, akkor végül meglep a betegség.
1: Nem így.
3: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Hát vagy én máshogy fogalmazom meg, ugyanezt már ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy lehet, hogy ez ugyanaz. De én azt tettem észre, hogy hatalmas nagy stressz hatására valami szokott jelentkezni. De valójában nem közben, tehát utána, de ugye ezt tudjuk, hogy a stressz hatására pontosan a harcolj vagy menekülj teljes fiziológiai reakció az erősebbé tesz, és le is fáraszt, és utána meg lezuhan az immunrendszered, vagy éppen az ellenálló képessége. Ilyen értelemben lehet, hogy ez egy ugyanannak a dolgnak egy másik megfogalmazása. De én úgy szoktam mondani, hogyha valami túl nagy stresszt okoz nekem, akkor azt megérzem.
1: A figyelmedet ilyenkor hova teszed, hogy figyelsz a betegségre, hogy jössz, olyan jön, figyelgeted, vagy pedig azokra figyelsz, amiket éppen csinálsz, hogy most ezt megírom, ezt elintézem, őt felhívom, ide elmegyek, és közben meg is feledkezel a betegségről.
4: Azért ennyire jó ebben még nem vagyok, sajnos amikor már ennyire érződik, hogy jön.
3: Hajdó Klára, énekesnő.
4: Akkor sajnos az felhívja rá annyira a figyelmem, hogy azért nem tudok 100%-osan dolgozni. Van olyan helyzet, amikor muszáj, tehát hogy nem tudsz mit csinálni.
1: Hát a koncert, a színpad, az biztos ilyen helyzet, hogy ott nem tudsz mit csinálni, ott vagy.
4: Egyébként az éneklés gyógyít. Tehát, hogy én azért ezeknek eléggé utána néztem, hogy milyen jót tesz az immunrendszerünknek az éneklés. És nem csak az, hogy gyógyulsz, hanem a stresszt csökkenti, és ezáltal gyógyul az ember, hogy nyilván tudjuk, hogy a stressz az egyébként is megbetegít, csökkenti az immun állapotát, úgyhogy az immunrendszerünk védekező képességét.
1: Olyan, mintha az maga lenne a betegség, nem a stressz.
4: Így van, meg azt, hogyha engedjük gyakorlatilag eluralkodni, mert van stressz mindig lesz. Azt inkább kezelni kell, megtanulni.
1: Éneklés közben van.
4: Hát akkor, hogyha az ember mondjuk nem elég felkészült, ha beugrós munka van, amire nagyon gyorsan kellett így felkészülnie, ha túl nehéz az anyag neki, tehát hogy tudatosan kellene nyilván mindig dönteni, amikor az ember elvállal egy munkát. Van olyan sajnos, hogy nagyon stresszes egy munka, vagy egy koncert, vagy egy olyan megkeresés, amitől az ember nagyon tart. Általában akkor tartunk tőle, hogyha nem vagyunk azon a szinten, vagy nem nekünk való az a feladat, vagy nem olyan közeg, nem a mi zenei területünk. Most már ezeket próbálom én például tudatosan elkerülni.
1: Kikerülni.
4: Igen, mert egy olyan elvárás, aminek nem tudok.
1: Nem is kellene megfelelni.
4: Igen, nem is akarok, és nem is kellene nekem ott lennem, nem kellene neki megfelelnem. És nem azért, mert gyáva vagyok, vagy mondjuk nincs elég önbizalmam, hanem most már ennyi idő alatt azért nagyjából tudom, hogy mi az, ami nekem jót fog tenni, és mi az, ami nem. És hát ami stresszt okoz, az egyértelműen rossz.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk. Nekem az

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Olyankor szoktál megbetegedni, amikor van rá lehetőség?
2: Teljes mértékben akkor betegszem meg, amikor tudom, hogy most nincs szükség
1: rád.
2: Rám.
1: De jó. Most lehetsz beteg.
2: Most lehetek beteg.
3: Takács Nikolasz.
2: Nem egy kellemes dolog, de mivel van 2-3-4 napom, amikor kivonhatom magam a forgalomból, ezért most lehetek beteg.
3: Keleti Andrea, táncművész.
4: Nagyon érdekes egyébként, hogy jó néhányszor megtapasztaltam már az életben, hogy a nyaraláskor voltam beteg. Hogy ez azt jelentette, hogy egyszerűen az ember tudja, hogy most nem lehetek, és most van itt a szabadság ideje, ami rólam szólna, akkor gyerünk.
1: Olyankor szabad betegnek lenni.
4: Szabad betegnek
1: lenni. Munka alatt nem lehet, igen. Egyébként ez igen. Gyakran megfigyeled ezt? Tehát tulajdonképpen amikor van rá lehetőség, hogy beteg legyél, akkor leszel beteg.
4: Hát nézd, most is ez van. Tehát, hogy a családom egy része most éppen úgy hozta a sors, hogy kórházban van, a fiam beteg, és én makkegészséges vagyok, vagy legalábbis pont a férjem beszélt anyukámmal, és mondta neki, az Andi még jól van, ő most nem ér rá betegnek lenni, pont tegnap hangzott el otthon.
1: És ez nem vicc, tehát nem ér rá betegnek lenni. Mikor fogsz ráérni legközelebb?
4: Ki szoktam jelölni ilyen időszakokat, amikor egy kicsit így lehet elengedni, és mondom, kis használom, tehát hogy tényleg tudom, hogy mikor lehet, és akkor igen. Meg egyébként az van, hogy nyilván vannak dolgok, amik beütnek, tehát hogy nyilván voltam az elmúlt időszakban én is néhányszor kórházban, gyakorlatilag senki nem tudja a szűk családomon kívül, és tánciskolában szinte meg se érezték, tehát hogy mondta az orvos, hogy remélem Andrea még fekszik, ó, hát én már 2 hete egy zumbát tartottam.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Keleti Andrea, táncművész.
2: 17 éves voltam körülbelül, amikor először 16, amikor lett egy nagy térdsérülésem, mert egy ilyen bagatell dolog, rossz a térdizületem, hirtelen legugoltam, és soha többé nem tudtam kinyújtani a lábamat, és akkor elmentem az orvoshoz, a megfelelő technikával helyre rakta a porcot, ami beakadt, kaptam egy hónapra egy bokától combig tartó gipszet, és akkor miután ez rendbe jött, egy hosszabb rehabilitáció után újból táncoltam természetesen, és akkor ez aztán egy év múlva körülbelül megismételte önmagát, ez az esemény, mert nyilván nem vártam eleget, és akkor én úgy gondoltam, hogy viszont egy hosszú, vagy egy nagyon fontos táncverseny van a hétvégén, úgyhogy ha én ezt ki tudom otthon nyújtani, és másnap rá tudok lépni, akkor itt hétvégén lesz táncverseny. Úgyhogy én fájdalomcsillapítóval, jegeléssel, akkor volt az, amikor ilyen óriási nagy hó volt januárban, és ilyen nagy jégzsákokat hoztuk a havat nejlon zacskóba, és jegeltük, ekkora volt a térdem egyébként. Az öltözőből nem tudtam lejönni a lépcsőn, a táncteremig, de végig versenyeztük a versenyt. Jó, másnap bevittek, és akkora nagy térdműtétem volt, hogy az orvos azt mondta, hogy soha többé nem fogok tudni táncolni. De hát utána még táncoltam, még azóta is táncolok, és minden nap táncolok. Nem volt, hogy az orvos azt mondta, hogy soha többé nem fogok tudni táncolni.

0: miatt hiányzom, hogy én vagyok beteg. Felnőttek vagyunk, gyerekeket nevelünk, és munkahelyünk van. Tehát ez azt jelenti, ha akarjuk, hogy ez így maradjon, akkor jobb, ha az ember a betegségeket fel se veszi, és próbálja valahogyan túlélni, feltűnés nélkül.
1: Takács Nikolasz.
2: Ha azt hiszem, hogy a helyemen vagyok, haladok, van jövőbeni teendőm, fontosnak érzem magam, érzem, hogy haladok az életemmel, ha mindenki rendben van a szeretteim közül, akkor ez egy tökéletes állapot.
3: És olyankor valószínűleg nem is betegszik meg az ember.
2: Nem. Nem, mert miért is?
3: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
2: Mivel vannak, és tapasztaltam az életem folyamán, ezért igen.
4: Lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés gondolat, ez nagyon jó. Megszeretgetem.
0: Hogyha az ember nem éli bele magát, hogy mennyire beteg, akkor azért ez így 50%-ba bejöhet, hogy akkor ebből föl tud épülni.
5: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.

0: délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
10: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
11: A reklám után
12: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
11: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: %7500 a határérték felett mértek azbesztet Kőszegen. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. Bambuszrügy konzervet vontak ki a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendkívül magas azbesztrost koncentrációt mértek a levegőben Kőszegen. Egy vizsgálat szerint az egyik érintett utcában köbméterenként több mint 76 000 rostot mutattak ki, miközben az egészségügyi irányérték 1000 rost. A városvezetés ezért több helyen sebesség és behajtási korlátozásokat vezetett be, és azt javasolta, hogy az érintett felületeket tartsák nedvesen. Száraz vagy szeles időben a területek elkerülését, valamint azt is kérték, hogy gyerekek ne játszanak az érintett helyeken. Az osztrák kurier szerint a problémás kőanyag burgenlandi bányákból kerülhetett Magyarországra, és Kőszeg mellett Szombathelyen is több intézmény környezetében találtak szennyezett területeket. Az ügynek már büntetőjogi következményei is vannak, miközben a kormány külön alapot hozott létre a kárelhárítás finanszírozására. Szolnokon folytatódik Magyar Péter országjárása. A miniszterelnök szombaton délután 4-kor a Kossuth téren fog beszélni, jelentette be a Facebookon. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek találkozóján erősítette meg korábbi ígéretét, hogy megint országjárásra indul, amelynek keretében 15 városba látogat el. Arról már akkor tájékoztatott, hogy Pécs és Veszprém mellett Dunaújvárost, Kisvárdát, Miskolcot, Gyulát, Szegedet, Veresegyházat, Kecskemétet, Szolnokot, Debrecent, Szombathelyet, Nagykanizsát, Esztergomot, Székesfehérvárt és végül Budapestet keresi majd fel. Royal Orient márkájú bambuszrügy szelet, illetve bambuszrügy csík konzerveket vontak ki a forgalomból bisphenol A, azaz BPA ipari vegyület kioldódása miatt. Az érintett termékekből egy holland forgalmazón keresztül magyar vállalkozásoknak is szállítottak. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-nek küldött közleményében. A bisphenol A egy széles körben használt ipari vegyi anyag, amelyre a hormonális működést károsító potenciális hatása miatt jelentős kutatási és szabályozási figyelem irányult az utóbbi években. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon, Bács-Kiskun megyében és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is azonosították. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és nagyon gyorsan terjed. A szőlőültetvények mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is. Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor

0: Vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
1: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
3: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
0: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépésre.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A Balaton több száz millió köbméter víz hiányzik a mederből, jogutód nélkül megszűnt 14 közérdekű vagyonkezelő alapítvány, kibertámadás érte a Genertel biztosítót. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 cm-re került a 2003. október 4-én mért 23 cm-es történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több százmillió köbméter víz hiányzik a mederből a sok évi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10 fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, közölte a fővárosi törvényszék. Az érintettek között van a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány és az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány is. A megszűnt szervezetek vagyona, jogai és kötelezettségei az államra szálltak. A kapcsolódó vagyonrendezési feladatokat október végéig végzik el. A miniszterelnökség korábbi közlése szerint az átalakítással 1284 milliárd forint könyv szerinti értékű közvagyon került vissza közvetlen állami ellenőrzés alá. Kibertámadás érte a generális csoporthoz tartozó Genertel biztosítót, amelynek során az ügyfelek egy részének személyes adataihoz illetéktelenek férhettek hozzá. A biztosító szeptember 17-én észlelte az adatvédelmi incidenst és azonnal leállította ügyfélportálját, majd weboldalát is. A vizsgálat jelenlegi állása szerint jelszavakat és bejelentkezési adatokat nem szereztek meg. A Genertel már megkezdte az érintett ügyfelek egyenkénti tájékoztatását. A biztosító arra kéri az ügyfeleket, hogy figyeljenek a nevében érkező adathalász üzenetekre, és ne kattintsanak gyanús linkekre. Megnyílt a 2026-os WordPress fotókiállítás a budapesti Biodómban, ahol 42 díjazott fotós munkáit láthatja a közönség. A képek a világ legfontosabb problémáit mutatják be, a fegyveres konfliktusoktól, a rendőri túlkapásoktól és az éghajlatváltozáson át a nők jogaiig. A pályázat zsűrije 141 országból több mint 57 ezer fotót tekintett át. Az év fotója díjat Carol Guzzi, amerikai fotóriporter nyerte el. Egy az Egyesült Államok szétválasztott bevándorló családról készült felvétellel. A kiállítás november 8-áig látogatható, és két kísérő tárlat is kapcsolódik hozzá. A Felisút, Leisút című válogatás a 2026-os választás emlékezetes képeit, a Sortűz 1956 pedig a forradalom fotóit mutatja be. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság.

0: Megszervezzük a rendezvényt, mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
2: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: A reklám után
6: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád. Biztos.

0: Reklám következik.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Honor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Honor. Hotelhonor.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottak.
3: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A Magyar Rektori Konferencia üdvözli az egyetemek visszatérését.

0: A magyar kutatók a legjobb európai műhelyekkel közösen dolgozhassanak. Az MLK mindvégig azt képviselte, hogy a magyar hallgatóknak, oktatóknak és kutatóknak ott a helyük az európai felsőoktatási és kutatási együttműködésekben, ezért az MLK számára az a legfontosabb, hogy a folyamat mielőbb lezáruljon, és az egyetemek, a hallgatók és a kutatók a gyakorlatban is újra teljes körűen élhessenek ezekkel a lehetőségekkel, olvasható az MT-hez küldött közleményben. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztérium vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Az eset körülményeit vizsgálják. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőségéről tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domain szolgáltató. www.rekhoz.hu

0: Hoho, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte minden.

0: van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
0: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most

lépéssel közelebb hozzád.

0: Köszönjük szépen!
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: A Magyar Rektori Konferencia üdvözli az egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Mobiltelefonokat és SIM-kártyákat próbáltak becsempészni az egyik börtönbe. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A Magyar Rektori Konferencia örömmel üdvözli a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba, hiszen ez nem csak egyszerű ösztöndíjprogram, hanem fiatalok tízezreinek jelent nemzetközi tapasztalatot. A Horizont Európa program pedig alapvetően szükséges ahhoz, hogy a magyar kutatók a legjobb európai műhelyekkel közösen dolgozhassanak. Az MRK mindvégig azt képviselte, hogy a magyar hallgatóknak ahhoz, hogy a magyar kutatók a legjobb európai műhelyekkel közösen

0: A Független jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztériumi vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Az eset körülményeit vizsgálják. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőség tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges

0: napján a vendégeket. Hotel Villa Klasszika, a pihenés élménye.
1: A reklám után
2: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá!
3: Köszönöm, hogy tanulni.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Lett van egy sztori, jó, már nem leszek sorry, és már te sem leszel más, nekem te vagy a crash.
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

neked. Hírek a Lépés Rádióban. Automata mérőbója figyeli a Velencei tó állapotát, már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Ismét meghirdették a Játszma elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőség mérőbója folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az OVF a honlapján arról írt, hogy az elmúlt évek szélsőséges hidrológiai és klimatikus viszonyai miatt fokozottan sérülékeny állapotba került a tó. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetőek voltak. A csökkenő vízszint miatt a tó vize betöményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikó algák, a keleti medencében pedig magas klorofil A tartalmat mértek. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. A jelentkezési határidő október 15-e éjfél. Az új rendszerben megszűnik a centrumok kettős vezetése és a kancellári rendszer, a szakmai működési és éjfél. Az új rendszerben megszűnik a centrumok kettős

0: A házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. 3 hónap alatt 29-el csökkent a magyarországi bankautomaták száma. Június végén 5659 ATM működött az országban, írja a Forbes a Bank Monitor adatai alapján. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy 2023-ban minimum darabszámhoz kötötték a bankok ATM hálózatát. A következő időszakban azonban ismét növekedhet a gépek száma. A Revolut magyarországi fióktelepének megnyitása miatt ugyanis a Fintech cégre is vonatkozhat az ATM telepítési kötelezettség. A jegybank szerint ez a jövőben akár több 500 új automatát is jelenthet. Sikerült rendezni az elmúlt napok magyar-ukrán félreértéseit, közölte a külügyminisztérium. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ héten többször is tárgyalt ukrán partnerével. Az egyeztetések egyik témája a Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködés volt, amelynek Ukrajna korábban Magyarországot is tagjaként nevezte meg. Budapest azonban ezt cáfolta. A külügy szerint a kapcsolattartás napi szintű az ukrán féllel, a kárpátaljai magyar közösség jogairól is. Ezen a területen további fejleményeket októberre várnak. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
10: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
11: A reklám után
12: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
11: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépésre.

0: Szártitkok.
1: Larion Zoé, néhai médiaszemélyiség, Playmate, stílustanácsadó, szépségtanácsadó, és még sok egy. Plasztikai tanácsadó.
2: Stílustanácsadó
1: még...
2: nem voltam.
1: Az még nem voltál? Hú, pedig annyi minden voltál.
2: Pedig hát látod.
1: És pont azon gondolkodtam, mi az, amit emeljek ki veled kapcsolatban. Sok szeretettel köszöntjük a nézőket a Média Válogatott Sztár Titkok című műsorban. Egy szép Bence vagyok, és az első blokk az általában meghívott vendégünknek a gyerekkoráról szól. Milyen volt a te gyerekkorod, mennyire volt boldog, van-e valami emlékezetes történeted a gyerekkorodról, ami esetleg meghatározta a felnőtt éveidet is, ki tudsz esetleg egy-két momentumot emelni a gyerekkorodból?
2: Alapvetően boldog gyerekkorom volt, én azt mondhatom, mert hogy egy kisebb faluban nevelkedtem, úgyhogy az általános iskolába oda jártam.
1: Meg szabad kérdezni, hogy hol?
2: Maroslele. Makó, Hódmezővásárhely és Szeged háromszögében van nagyjából, tehát azért városok is voltak ott körülöttünk, viszont 2000 négyzetméteres kert volt, átmászkáltunk szomszédba, fára másztam, bunkert építettünk, barkácsolni tanultam. Apukám egyébként vigyázott ránk nagyon, de azért úgy engedett, hogy flexeljek, betonozzak, hegeszek 12-13 évesen, és ezt imádtam.
1: Hát akkor gyakorlatilag az életre készített ő fel téged, mert így gondolom azóta sem jelentett neked problémát, ha meg kell fogni egy szerszámot.
2: Egyáltalán nem, sőt most elkezdtünk ingatlan felújításokat csinálni, és megyek oda a szakemberhez, és lesem el, hogy mit, hogy kell csinálni, mert hamarosan szeretnénk építkezni, és próbálok felkészülni erre, hogy akkor miket, hogy lehet, vagy legalább, hogy okosakat kérdezzek a szakembertől, hogy mire figyeljek oda.
1: Visszakanyarodva még egy picit a gyerekkorodra, gondolom oda jártál általános iskolába a településre, és középiskola, az hol volt neked? Szegeden, Hódmezővásárhelyen?
2: Szegeden, de az nagyon érdekes sztori, mert ugye a szüleim szerették volna, hogyha én otthon maradok, így kamaszkorban is, vagy legalábbis a felnőtt koromig ők szemmel tarthatnak. De hát én már 7 évesen kijelentettem, hogy én megyek a nagyihoz Szegedre, úgyhogy nagyon jól elmondtam, hogy ez lesz az én szobám, én ebbe az iskolába fogok járni, és akkor én már az alapján is néztem, hogy melyik legyen az a
1: már 7 évesen?
2: Hát igen, eléggé határozott egyéniség voltam. Annál is inkább, mert hát én már 7 évesen kerestem pénzt.
1: Ami
2: nem egy ilyen tipikus történet. Azt tudni kell rólam, hogy kos vagyok. És tényleg ez az egyrészt fejjel a falnak, másrészt meg ki, ha én nem, és majd én megoldom, és megyek, és megcsinálom, megszerzem, amit akarok. És én mondtam a szüleimnek, hogy szeretnék 2 hörcsögöt, egy terráriumot, meg egy mókuskereket. És ők rosszul válaszoltak. Ugyanis azt mondták, hogy ha majd lesz pénzed, akkor vehetsz magadnak. Ők ezt úgy értették, hogy ha felnövök, és majd dolgozok, és lesz pénzem, én meg azt hallottam, hogy ja, hogy akkor dolgozok, és lesz hörcsögöm. Úgyhogy anyukám óvónőként dolgozott ott a faluban, és a vezető óvónő férjétől kérdeztem én meg, akinek voltak így földjei meg napszámosai, hogy esetleg mehetnék-e, és mondta, hogy hát most nem, mert most kukoricatörés az elég nehéz feladat, és én meg tényleg ekkora volt, és most sincs nagy csuklóm, és akkor két kézzel kapaszkodtam a kukoricába, és törtem egész nap, és egy-két napot dolgoztam, és megvolt az, amit akartam. Na hát vérszemet kaptam, hogy most akkor sportcipőt, meg biciklit, meg miket szeretnék, és én 7 éves korom óta dolgozom. Alig vártam, hogy 16 legyek, hogy el tudjak menni diákmunkába.
1: Igen, hogy akkor még 16 volt, lehet, hogy még most is a
2: nem tudom, hogy most
1: munkának ez a határidő. De gratulálok, ez mindenképpen egy figyelemre méltó tény, ezt nem tudtam rólad, és nagyon örülök. Kicsit kutattam így utána, de nagyon örülök, hogy
2: nem
1: ez így...
2: Nem találtam meg a neten.
1: Nagyon örülök, hogy ez így előkerült. A középiskolai évek is azért nagyon meghatározva, főleg, hogyha egy olyan csodálatos városban tölti az ember, mint Szeged. Mit kaptál tőle?
2: Úgy nagyon szerettem Szegedet, de főleg nagyon jónál volt így jó lakni, mert azért tudjuk, hogy a nagyszülők mindig engedékenyebbek. Tehát ott azért lazább volt az élet nagyanyónál. És rengeteget kirándultam, meg sétáltam ott a Tiszaparton, az mondjuk nagyon nagy kedvencem volt, ami ugye Maroslani hiányzott volna, azt így Szegeden be tudtam pótolni. Meg hát ott azért már barátokat úgy megszereztem, összeszedtem osztálytársakat, hogy aztán lehetett ott menni éjszakába bandázni, meg diszkóba, akkor még ugye nagy divat volt.
1: Nagyon szépen köszönöm, Maroslelétől Szegedig zajlott most ez a beszélgetés, innen fogjuk folytatni, egy picit zenélünk.

0: Larion Zolival folytatjuk a beszélgetést, és a szegedi középiskolás éveknél hagytuk abba az előbb. A fiatal felnőtt éveid következnek. Te nagyon korán elkezdtél modellkedni.
1: Attól függ, hogy mit nevezünk korán elkezdésnek, mert hogy 20 éves voltam, amikor végre nagy nehezen rávettem magam, hogy oké, akkor legyűrjem azt a piszok nagy önbizalomhiányt, ami nekem volt. Alapból hát nem voltam túl nőies kislány, semmi mellem nem volt konkrétan, tehát ez az elöldeszka hátulléc. És én azt gondoltam, hogy az engem olyan szinten frusztrál, meg volt, hogy véresre kapartam magam, karmoltam magam.
0: Tehát nem voltál kibékülve a kinézetedre?
1: Nem, gyűlöltem azt, hogy kinézek, hát nem voltam nő, még 20 évesen sem. És ez azért nagyon sok területen engem igazán zavart. És azt gondoltam, hogy akkor mi lenne ennek a legjobb módja. Nyilván először felkerestem egy pszichológust, aki elmondta, hogy hát akkor vetkőzz le, tükör elé állj oda, és akkor mondd a tükörképednek azt, hogy szép vagy, elfogadlak, és nincs ezzel problémám.
0: És ez nálad hát működött?
1: Röhögő görcsbe, aztán síró görcsbe törtem ki, tehát abszolút nem. Mondtam, hogy kit akarok átverni, hát ez nem így van. És akkor jött egy olyan lehetőség, amit nem is én láttam meg, hanem keresztanyám. Szeged szépe versenyt hirdettek, ahol augusztus 20-án rakparton kb. 20 ezer ember előtt ki kellett menni bikinibe a színpadra, és megmérettetni így magam. Hát előtte hetekkel rosszul voltam már, de az utolsó héten konkrétan szinte semmi nem maradt meg bennem, tehát remegett a gyomrom is, és nagyon-nagyon stresszes voltam. Mondtam, hogy ezt pedig muszáj megcsinálni, úgyhogy ez egy ilyen sok terápia volt. Felmentem a színpadra, ott azt mutattam, hogy mennyire magabiztos vagyok. Mosolyogtam, beszélgettem ugye a műsorvezetővel, és harmadik lettem. És ezzel együtt kaptam...
0: Szóval életed első...
1: és akkor azzal együtt kaptam egy olyan lehetőséget, hogy egy modelltanfolyamot elvégezhettem, illetve utána akkor egy fotósorozat készült. De ha már ez a fotósorozat elkészült, ezt elkérte egy modellügynökség, onnan elkezdtek hívni engem így fotózásokra, hát meg néhány divat bemutatóra, de 165 cm-ben mindig én voltam a legkisebb a sor végén, és így azt nem erőltettem, és akkor így lett ebből egy ilyen fotomodell karrier. Hát egész sokáig, mert még azért tavaly előtt is voltam, meg még mai napig keresnek.
0: Úgy, de már nem vállalod?
1: Lehet, hogy majd fogom, most úgy hozta a magánélet, hogy kicsit nem fért ez bele.
0: Említetted, hogy felújításokban vagytok, és gondolom ez rengeteg idődet elviszi.
1: Ez egyrészt nagyon sokat, másrészt meg ahhoz ehhez még kicsit vissza kell szereznem azt a formát, ami nekem volt, mert hogy ezek nem ilyen ruhás fotózások, hanem művészi akt kategóriában fotóztak engem, és nemzetközileg is elismert fotósok jöttek úgy Magyarországra is a kedvemért, hogy akkor ebből egy ilyen vagy pályázatra, vagy pedig művészeti kiállításokra vitték ezeket a képeket. Na, ahhoz még kicsit vissza kell szereznem azt, ami volt. Meg hát már 42 múltam, szóval azért most már lehet, hogy elgondolkodom, hogy nem kéne modellnyugdíjba menni.
0: Ja, én most azt mondom, hogy van egy kiváló fotós, aki mindenképpen vele szeretne dolgozni. Szerinted mennyi idő az, amíg újra formába hozod magad?
1: Ja, hát egy 3 hónap.
0: Egy 3 hónap?
1: Uh-huh. Aha. Most el is kezdtem egyébként.
0: Na, ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi az, amit te csinálsz, hogy a testedet formába hoz. Gondolom, figyelsz az étrendre, figyelsz az alvásodra, és írtozatosan, tudatosan sportolsz. Most nagyon összefoglaltam, amit nagyjából ez.
1: Igen.
0: Kicsit avasd be a részletekbe azért.
1: Volt egy ilyen nehezebb időszaka az életemnek, volt nekünk 4 kutyusunk, többen betegek voltak, és volt, aki non-stop felügyeletet igényelt, tehát azt jelenti, hogy tényleg egy pillanatra nem lehetett egyedül hagyni. És akkor nem tudtam ezeket így beépíteni a mindennapokba. Sajnos ők már nincsenek, úgyhogy most már ráérek így edzegetni, és bár azt nem tudtam visszahozni, mint amit csináltam, nem tudom, 7 vagy 8 évvel ezelőtt, amikor konkrétan úgy nézett ki egy hetem, hogy voltam Thai-box edzésen, e-fit edzésen, beauty robikon, jogázni, meg melyiket nem mondtam, kardiózni, meg ugye személyedzőm volt. Tehát ezeket az edzéseket csináltam egy héten úgy naponta 2-3 órába, nagyon jól néztem ki. Na, azt most nem tudom azért így visszahozni. Viszont a garázs edzek otthon.
0: Tehát otthon vannak súlyaid, meg nyilván a személyedzőtől is tanultál már annyit, hogy tudod, hogy kell megemelni azokat a súlyokat, milyen sorozatokat kell csinálni.
1: Így van.
0: Na, nagyon, nagyon szépen.
1: Azokat most így visszahoztam, meg a futás nagyon jó lenne, de utálok futni.
0: Lehet, hogy nem a te sportod.
1: Hát nem nagyon. Lehet viszont a japán séta az egész szimpatikus.
0: Az micsoda? Az,
1: hogy 3 percig nagyon gyorsan sétálsz, és aztán 3 percig pedig lassan. És akkor ez váltakozik így egymás után, és egy fél órán keresztül.
0: Akkor az olyan, mint a spártai futásnak meg nagyon intenzíven futsz egy bizonyos időintervallumban, és utána meg sétálsz, hogy erőt gyűjtsél, és utána megint futás. Nagyon szépen köszönöm, hamarosan újabb titkokat fogunk elárulni, de most zenélünk egy picit.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: time. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Augusztusban is folytatódott a népességfogyás. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztérium vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőség tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások 6 napos csúszás lehetőségéről tájékoztatott,

0: Szöga között a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak, az eset körülményeit vizsgálják. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
10: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
11: A reklám után
12: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
11: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
13: Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád. Ez itt az Up to Date című műsor már 2026. május 9-én szombaton. Elmúlt 14 óra, meghallgattuk a friss híreket, információkat, ezt köszönjük szépen, meg persze a reklámot is, azt nem köszönjük, csak úgy jeleztem, hogy azon is túl vagyunk. Szóval túl vagyunk a kötelezőkön. A mikrofonnál a következő két órában Tóth Lénát hallod. Ezen a héten is érkezik a hétvége legfrissebb hangja tehát. Hoztam nektek megint jó kis híreket, de előtte el kell mondanom, hogy ezekben a percekben, órákban, pillanatokban, hát hogy így mai nap zajlik a rendszerváltásnak a megünneplése.

vagy ha úgy vesszük, a valódi rendszerváltás Magyar Péter miniszterelnöki beiktatásáról és az utána következő budikáról beszélek. Ha gondoljátok, akkor menjetek el. Azt azért persze nem mondom, hogy kapcsoljátok ki a rádiót, aztán menjetek el úgy, mert az nem, azért azt mégse csinálni, nem hiszük el itt a hallgatókat, azért az érdekes marketing lenne. Bár egyébként nekem volt olyan, hogy olyan hírlevelet kaptam e-mailben, meg is lepődtem amúgy. Hogy jött a hírlevél, és a hírlevélbe oda volt írva e-mailbe, hogy ez itt ezen nem tudom milyen hírlevél, teljesen mindegy is volt milyen cég. Ha nem akarsz kapni ilyen hírlevelet, akkor iratkozz le. De az igen, azért ez egy nagyon érdekes marketing. Na, én ilyet nem mondok, hogy kapcsoljátok ki, de mondjuk a rádió műsor után 4-től, ha gondoljátok, akkor nézzetek ki. Vagy ha vidékiek vagytok, akkor elindulhattok most. És akkor a rádió műsor végére odaértek. És akkor közben, miközben utaztok, én fog duruzsolni ott a fületekbe. Az milyen jó lesz. Na! Jövő héten egyébként, a jövő hét szombati Up to Date-ben hallhattok majd összefoglalót, ilyen nagyon menő kis összefoglalót ezekről a mai napi eseményekről. Kis Léna-féle tudósítás fog majd érkezni, következni az Up to Date-ben. És annak megfelelően, hogy azért reflektáljunk így előre is a mai eseményekre, ha nem is túl súlyban, de jelentős súlyban lesz a mai adásban a politika. Ezt így előre jelzem azoknak, akik esetleg így érzékenyebbek erre. Tehát, hogy híreket hoztam. Első óra végén egyébként lesz majd playback is, New Music Girls and Boys. Hozom majd az eheti friss zenei megjelenéseket is, és droppokat, tehát. És akkor bele is vágunk rögtön egy politikai hírrel, meg egy kérdéssel. Az 1989-es rendszerváltás, vagy 1956 szellemiségéhez áll közelebb a Tisza elsöprő választási győzelme? Tesszük fel a kérdést. Az elmúlt több mint két hétben felszínre került a kérdés. A Tisza párt elsöprő 26 éve nem látott mértékű győzelme szellemiségében az 1989-es rendszerváltáshoz, vagy az 1956-os forradalomhoz áll közelebb. Magyar Péter és pártja április 12-én óriási felhatalmazást kapott a magyar választóktól. A megszerezhető 199 országgyűlési mandátumból a Tisza 141-et, míg a Fidesz 52-t, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet kaparintott meg. Az idei választás részvételi rekordot eredményezett. 5.988.778 honfitársunk adta le a voksát, ami a választópolgárok 79,56%-át jelenti. Ez az adat messze meghaladja a rendszerváltás utáni 9 választás, csupán 62,49%-os részvételi átlagát, a rekordot különben eddig a 2002-es választás második fordulója tartotta, 73,51%-kal. Elnézve Magyar Péter országjárásén megmozduló vidéki tömegeket, a budapesti gyűlések, az október 23-ai és március 15-ei nemzeti menetek, több százezre sokaságát, az április 10-ei rendszerbontó nagykoncerten, a csordultig telt Hősök tere és az Andrássy út látványát, nem is beszélve a soha nem látott eufórikus karneváról, amit a választás estén tapasztalni lehetett a fővárosban, joggal merülhet fel a kérdés, lehetséges, hogy grandiozitásában még a rendszerváltásra is köröket vert a 2026-os népmozgalom? A Z-generáció tagjának számára, vagyis például az én számomra is, ködös, szinte megfoghatatlan fogalom a rendszerváltás. Sokat hallottunk Nagy Imre újratemetéséről, tudjuk, hogy minden ablakból a Wind of Change szólt, amely Scorpions dal a kelet-európai kommunista rezsimek bukásának szimbólumává vált. Ismerjük a sztorikot az úgynevezett Gorenje turizmusról, vagy hűtőgép fesztiválról is, mivel 1989-90 környékén magyarok százezrei szereztek be Ausztriából Gorenje hűtőket. De vajon akkoriban is hasonló katartikus öröm és fellélegzés volt tapasztalható a néplélekben, mint 2026 tavaszán?
A rendszerváltás Magyarország történelmének azon korszakát jelöli, amely során a magyar állam szakított az egypártrendszerrel és annak kulturális, ideológiai relációival, demokratikus állammá változott, felszámolta az államszocialista rendszert, békés úton átalakulva egy demokratikus, pluralista, köztársasági berendezkedésű állammá. Fontos kontextusba helyezni, hogy a világháborúk és a holokauszt után súlyosan traumatizált magyar lakosság 1945-től 56-ig nyakába kapta a totális sztálinista diktatúrát kiépítő Rákosi Mátyás rendszerét. Majd 1956 és 1989 között az erős szovjet befolyás alatt operáló Kádár János által vezetett politikai berendezkedést, a gulyás kommunizmust. A gyengülő egészségtáblát 1988-ban mentették fel, helyére Grósz Károly miniszterelnököt választották meg a párt főtitkárává, amely kinevezést követően amúgy egyértelművé vált, hogy karnyújtásnyira van csupán a fordulópont. Nemzettörténeti pillanatnak számított, amikor Posgai Imre, az MSZNP és az MSZP egykori tagja 1989. január 28-án népfelkelésnek nevezte a Kádárék által ellenforradalomnak titulált 1956-os szabadságharcot. Ezt követően az MSZNP központi bizottságának februári ülésein elfogadták a többpártrendszert. 1989. június 16-án Nagy Imrét és mártírtársait újra temették a Hősök terén. Sokak szerint ez az esemény jelentette szimbolikusan a Kádár korszak végét. Kádár 3 héttel később, július 6-án meghalt. Utólag nézve a sors különös és morbid fintora, hogy az 1956-os mártírok újratemetésének ünnepén beszédet mondott Orbán Viktor is, képviselve a fiatal generáció álláspontját és gondolatait, az általa megfogalmazott eszmékkel pedig homlok egyenest ment szembe 2010 és 2026 között kiépített illiberális rendszere. Az eseményen becslések szerint 250 ezeren vettek részt, amely bár hatalmas szám, mégis jelzi a magyarok akkori óvatosságát. Különösen a figyelembe vesszük, hogy a merőben más eszmeiséggel rendelkező rendszerbontó nagykoncerten is nagyjából ennyien voltak, míg a 2026. március 15-ei tömeggyűlés lélekszámát 300 ezer környékére tagsálták. Ehhez képest az 1988. június 27-ei erdélyi falurombolás elleni tüntetés, ami 1956 után az első szabad tömeg megmozdulásként vonult be a történelembe, mindössze 80-100 ezer embert mozgatott meg, annak ellenére, hogy a változáshoz vezető út egyik legmeghatározóbb mérföldköve volt. Tölgyesi Péter 1991 és 1992 között az SZDSZ elnöke, Antal József kormánya alatt az ellenzék vezetője. A rendszerváltás kulcsfigurája a következőket mondta a Partizán stúdiójában a választás után. Jóval több mosolyt láttam az arcokon, mint 1989-ben. A magyar rendszerváltásnak volt egy alapvető problémája. A nép nem vett részt benne, inkább aggodalommal figyelte. 65%-os volt a részvétel az első szabad választáson, most majdnem 80. A többi országban 90% fölé rúgtak az adatok, kivéve Romániát, ahol a polgárok 88%-a voksolt. Tele volt aggodalommal az ország. Mi lesz ebből? Jó lesz ez? Iszonyúan megrázta a magyarokat a politikai verseny látványa. Ne veszekedjetek már, mondták. Felnőtt egy generáció, amelyik teljesen mást jelent a szabadság, mint a Kádár korszakot, pláne a Rákosi korszakot megélt nemzedékek számára, és ez az új generáció lázadt föl Orbán Viktor ellen. Orbán nem is érti ezt. Szerinte ő szabadságot ad, a fiatalok pedig azt felelték, dehogy, te zsarnok vagy, magyarázta Tölgyesi. A rendszerváltást a lakosság asszisztálása, óvatos megkönnyebbülése és reménykedése mellett valójában egy markáns szabadságelvisséget megfogalmazó politikai és értelmiségi frontvonal vitte véghez, míg a 2026-os választást, vagyis mondjuk ki, Orbán Viktor határozott elzavarását széleskörű népfront, de főként népharag látta.
Magyar Péter országjárásain a március 15-i meneten, vagy a 2025-ös Pride-on látható tömeg, az Orbán rezsimmel kritikus online tartalmak több milliós megtekintései, vagy a Tavaszi Szél című dokumentumfilm 3 nap alatt elért 3,3 milliós nézettsége mind hűen bizonyították, háborgott a tenger. A magyarok megmozdultak, és addig nem nyugodtak, amíg el nem érték céljukat. Ez április 12-én Budapest utcáin is megmutatkozott, érezni lehetett a levegőben, hogy súlyos százezrek tetre készen állnak, illetve a főváros legnagyobb tereit, hogy adott esetben kikényszerítsék a magyar politika történet új fejezetét, a tényleges korszakváltást. Az sem véletlen, hogy az önmagából kikelt Orbán Viktor március 27-i győri beszédét Nikolaj Ceausescu 1989-es utolsó felszólalásához hasonlították, mielőtt a nép végleg elsöpörte volna a román diktátort. Erre fütyüljetek ott hátul, kedves tiszások, erre fütyüljetek! Az ukránok szekerét toljátok, és nem a magyarok mellett álltok. Ukrán barát kormányt akartok, és el akarjátok vinni a magyarok pénzét Ukrajnába. Ez az igazság. Kiáltotta a leköszönő miniszterelnök Győrben. Ezután jegyezte meg Magyar Péter, hogy egy önmagában kiforduló szellemekkel és képzelt ellenségekkel hadakozó miniszterelnököt láthattak a magyarok. A 2026-os választásnak nem kis tétje volt, kelet vagy nyugat. Szoros szövetség az oroszokkal és Putyinnal, vagy az Európai Unióban betöltött szerepünk és nyugat-európai kapcsolataink reparációja. Az EU-ban az ukrajnai segélycsomagokat rendre csak a mi kormányunk ellenezte, a Fidesz Brüsszel ellenes hergelése pedig hosszú évek óta központi eleme a fideszes kommunikációs kampányoknak. A kormánypárt orosz barát politikája 2020-as évekre megkérdőjelezhetetlenné vált szerte a kontinensen, amire jókora lapáttal rátett a választások előtt kiszivárgott felettébb jókedélyű telefonbeszélgetés Szijjártó Péter és Szergej Lavrov között. Ezután jött az újabb sok. A Politico beszámolója szerint még az orosz nyelvű oktatás bővítése is felmerült Magyarországon. Végül 3.385.890 magyar ember tette le a voksát az orosz befolyás helyett, a nyugati eszmeiség, Moszkva és az Orbán rendszer feudális jellege helyett pedig az Európai Unió és egy egészséges demokrácia kiépítése mellett. Százezrek, összeadva milliók lepték el az utcákat és vettek részt a népmozgalomban, online és offline egyaránt. Aki járta a tereket, a bőrén tapasztalhatta, hogy az emberek szeméből nem az 1990-es évek óvatos aggodalma, hanem fékezhetetlen dű, akarat és elszántság tükröződött vissza. Ez az étosz szimbolikusan nem a Hősök terét, hanem a Corvin közt, nem a Wind of Change-et, hanem az Egymond Nyitányt, és nem az 1989-es rendszerváltást, hanem az 1956-os forradalom népfelkelését juttathatja eszünkbe. A nép akarata most érvényesült, kaptunk egy második esélyt, hogy letegyük az alapköveit egy valóban demokratikus, a magyarokat egymás ellen nem uszító politikai rendszernek. Egy olyan berendezkedésnek, amely elutasítja az embertelen gyűlöletpolitikát, a lejárató kampányokat és a feudális korrupciót, amely nyugatias és mindenek előtt a magyar nép egységét és a demokratikus elvek érvényesülését tartja szem előtt. Mivel 1989 után ez nem sikerült, tekintsünk mintaként az 1956-os Hősök szellemi örökségére. Az újabb eséllyel ugyanis már muszáj lesz élnünk. Kis törifaktunk után most egy egészen másik hangulatú, de legalább ugyanennyire érdekes témával megyünk után, miután tulajdonképpen akkor ugye az előző legfeltett kérdésünkre a válasz az, hogy inkább 1956 szellemiségéhez kapcsolhatjuk ezt az elsöprő, úgymond még a holdról is látszó Tisza győzelmet. Kék lett az ország, gyerekek, kék, kék, kék, mint az ég, olyan kék lett. Na de! A NER-rel megyünk tovább, és egy kicsit belenézünk még jobban abba most, vagy úgy mondanám, hogy egy kicsit más aspektusból abba,
hogy mik történtek itt az elmúlt 16 évben. Egészen pontosan Ferrari, Porsche, Maserati, milyen autókkal nyomultak a NER krémjei az elmúlt 16 évben. Ezt fogjuk megnézni most. A folyamatos gazdagodás egyik leglátványosabb jele a luxusautók felbukkanása volt a NER közelében. Most megnéztem, milyen több 10 és 100 milliós modellek tűntek fel a rendszer szereplőinél az elmúlt években, és ebből hoztam nektek egy kis összeállítást a következőkben, hogy így búcsúztassuk mi is innen a stúdióból ezt a rendszert egy ilyen sajátos módon. Sok mindennek köszönheti a Fidesz és vele együtt a Nemzeti Együttműködés rendszere, azaz a továbbiakban NER a bukását, de az egyik közülük mindenképpen az a már-már pofátlan gazdagodás, vagyonfelhalmozás, vagy ahogy a végén már ők is hívták, luxizás, ami eljutott a nyilvánossághoz. Kezdve a folyamatos magárepülőzgetésektől, a jakton csillelő külügyminiszteren keresztül, egészen az elképesztő luxusautókig, amik feltűntek a kormány közeli szereplőknél. A legutóbbiból hoztam most egy kis válogatást nektek. Ha valami egyértelműen emblematikusan a NER autója lett az évek során, az a kiosztályú Mercedes. Erről a jelenségről 2024-ben volt egyébként egy hosszabb cikk a Refresheren. A Mercedes G-osztálya a német autógyártó cég terepjáróit jelenti, amiknek az ára a konfigurációtól függően 55-70 millió forint között mozog egy új modell esetében. A G-Merci jelenség kapcsán az ötlet csirája valószínűleg a Fidesz egyik nagy divat diktátorától, Habony Árpádtól érkezett. Ennek köszönhetően a független média el is nevezte az autót Habony Mercinek. Az ezt követő években egyre több neres vállalkozónál tűnt fel a méregdrága terepjáró, köztük Mészáros Lőrincnél, Rákai Filipnél és a volt miniszterelnökünk vejénél, Tiborcz Istvánnál is. Ha már Tiborcz István, az ország 13. leggazdagabb embere sosem vetette meg a luxusautókat. 2025-ben Hatházi Ákos volt országgyűlési képviselő posztolt róla, hogy Tiborcot egy 250 millió forintos Ferrari SF Spiderből tessékelték ki a rendőrök Spanyolországban egy közúti ellenőrzés során 2023. decemberében. Nem ez volt azonban az utolsó alkalom, hogy Hatházi valamelyik oligarha hozzátartozóját posztolta egy Ferrari társaságában. Ifjabb Mészáros Lőrinc éppen felcsúton ellenőrizte egy Ferrari 488-as keréknyomását, amikor lencse végre kapták a több mint 100 milliós autójával. Talán a NER kártékonyságának egyik legjobb példája Matolcsi Ádám. Matolcsi György volt nemzetgazdasági miniszter és jegybank elnök fia. A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi botrányában főszerepet játszó Matolcsi Ádám nem veti meg a méregdrága külföldi penthouse-okat és az elegáns sportautókat sem. Az Átlátszó 2019-ben írt róla, hogy Matolcsi Ádám szenvedélyes gyűjtője a Porsche 911 Targa modellnek, annyira, hogy 4 darab is van a birtokában. 2022-ben a Direct 36 derítette fel, hogy milyen elképesztő sportautó gyűjteményei vannak az MNB körüli embereknek. Akkor feltűntek a képen Porsche-k, Maseratik, Ferrarik is. Vannak azonban a NER kötelékében, akik a régebbi autókra esküsznek. 2023-ban írta meg a 444, hogy az állami propagandákat gyártó cégek tulajdonosa, Balási Gyula, tudjátok a sírós, ez ugye egy friss hír, egy Ferrari Tesla Rosaliával lett a szintén menő, nagyon menő Lamborghini-jével volt kénytelen versenyezni a Balaton Classic nevű eseményen. A NER Media egyik legfontosabb szereplőit már említettem, de hát Rákai Filipnek, a Patrióta főnökének nem volt elég egy darab méregdrága Mercedes. Kellett neki még egy 2024-ben az Átlátszó írt arról, hogy Rákait automossóban spotolták egy 80 millió forintos Mercedes Maybach terepjáró társaságában. A cikkből az is kiderül, hogy a Mercedes Maybach komoly népszerűségnek örvend a celebritások körében. Alicia Keys, DJ Khaled, Kim Kardashian és Travis Scott is szokott ilyen autóval utazni. Remélem, hogy ezt is egy érdekes hírnek találtátok, érdekes kis gyűjtésnek. Nem fogjátok elhinni, hogy milyen témával megyünk tovább. Politikával,
Bizony, bizony, mert hogy a rendszer alapjai nem fognak megváltozni a májusi hatalomátvétellel. A magyar néplélekre ennél sokkal hosszabb tudatos formálódás vár. Egészen pontosan addig, amíg levetkőzi a már berögzült és olykor megmásíthatatlannak tetsző morális reflexeket. Erről fogunk most beszélni, mert hogy a rendszer ott van minden rezdülésünkben és reflexünkben sajnos. Ahogy a színházi előadások végén ütemesen tapsolunk, amit sokak szerint amúgy a Rákosi korból hozunk, vagy ahogy összerezzenünk külföldön a magyar szótól, mert félünk, mit gondolnak rólunk, az összes elnyomó korszak, ami felmenőinktől csorog le generációnkon keresztül. Minden nemzedék azt hiszi, hogy megtörte az ördögi kört, miközben valójában csak új ruhát ad a mesztelen királyra. Ahogy a magánéletben is, lázadunk a szüleink ellen, majd 40 évesen rájövünk, hogy a párunk, akit választottunk, kísértetiesen emlékeztet valamelyikükre. Idealizáltunk egy nagy magyar szenvedéstörténetet, de lássuk be, a letargiából még soha nem származott semmi. Vajon mi van az politikai passzivitás túloldalán? Talán ott vár ránk az a valódi rendszerváltás, egy újfajta magyarságtudat. Talán nincs még egy ügy, ami ennyit foglalkozna a saját lelkének analizálásával, mint mi. És ez nem feltétlenül baj, sőt, ez tök szupi. Mi tényleg változtatni akarunk. Egy ország, amely akár 10 millió forradalmár hazája is lehet. Lebeg a mellkasunkban az elfojtott energia, a düh és az akarat, amit évszázadok elnyomása se tudott csitítani. Minden rendszerben ott vannak az eszközök annak legyőzésére, bennünk pedig a tennivágyás. Talán nem letargiában nyomorgott a magyar néplélek. Lehet, hogy csak csendben rápihent a változásra. Remélem. Mert most minél nagyobb szükség lesz erre az energiája. Jobban, mint valaha. Az április 12-ről 13-ra forduló este megmutatta a magyar társadalom, ugyanúgy bennünk van a szüleink bőrkabátos forradalmi hangulata, a nagyszüleink és dédszüleink 1956-os hazaszeretete, ugyanúgy elénekeljük klubi dalait, mint a Kossuth indulót, ugyanúgy felvesszük a dohos farmer jacket és üvegből isszük a bort a rakparton, szidva a rendszert, amit a szüleink építettek fel. Attól tartok, a hatalom jogi értelemben vett leváltása volt a könnyebb rész. Most egy olyan rendszert kell alapjaiban kijavítanunk, amelyet valójában soha nem láttunk olajozottan működni. Az ország mélyen polarizált, és egy megtört nemzet addig alig ha fejleszthető, amíg nem lépünk túl a mi és ők logikáján. Folyamatosan feltesszük a kérdést, Magyarország kelet vagy nyugat? Talán egyik sem, és éppen ez az erősségünk. Ugye kompország. Szóval, ha képesek vagyunk mindkét oldalról azt megtartani, ami előre visz, nyugatról a polgárosodás vágyát és a kritikus gondolkodást, keletről a teherbírást és a történelmi tapasztalatot, a valódi jólét nem az, amikor időben bejutunk az orvoshoz, hanem amikor ez már nem számít különös győzelemnek. Furcsa belegondolni, hogy a mostani, hát nem is alfások, bár talán már az alfások is ide tartoznak, és aztán ugye a következő generációk, szóval hogy a következő generációk történelemkönyvét azt most írjuk, de benne van a lehetőség, hogy az ő generációja már ne sikerként élje meg a tiszta szivacsot, hanem természetes alapvetésként. És fontos tisztázni valamit. Egy rendszer nem attól lesz leváltva, hogy Tóth Gabi elveszíti a minisztériumi állását, mert a munkáltatója, Kocsis Máté elveszíti a sajátját, vagy mert az övé, Orbán Viktor szintén. Nem attól, hogy véget ér a megafon és leépítik, vagy attól, hogy Hajdú Péter a bán ajtajában jelzi, hogy amúgy végig független volt. És attól sem, hogy új kormány alakul. A valódi változás ott kezdődik, ahol kollektíven újraírjuk az internalizált paternalizmus iránti vágyunkat. Azt a mélyen rögzült reflexet, hogy mindig valaki más oldja meg helyettünk. És ami igazán érdekes kérdés, mi történik az újjászületés után? Hát erre nem ma fogunk választ találni, de talán majd
talán majd nem olyan sokára választ fogunk kapni erre a kérdésre is. Én nagyon bízom abban, hogy ez a kékség, ez most a lehető legtöbbünknek, még a Fidesz szavazóknak is, hiszen hát éppen most beszéltünk arról, hogy az ország az milyen megvan osztva, milyen polarizált, és hogy pont ezt kellene már elengednünk, hogy ez meg fog szűnni. És akkor most, mivel már egy picit azért sok volt a politika, és gyakorlatilag amióta elindult a műsor 2:06, 2:07 óta csak a politika volt a téma, most egy picit váltunk, méghozzá filmre váltunk. Na, nem filmet fogunk nézni, vicces is lenne azt rádióba, legfeljebb rádiójátékban, nem ez fog történni, helyette viszont még így az óra vége felé belefér egy kis apróság, streaming ajánló fog következni, streaming ajánlót hoztam nektek májusra, Netflixről, HBO Maxról, Disney Plusról, Sky Showtime-ról, ha eleged van a csodálatos tavaszias napsütésből, de miért lenne? Végre itt az igazi tavasz, ajánlok pár jó filmet, végre otthon is megnézheted az üvöltőszeleket, jön egy krimi vígjáték Sacha Baron Cohen-nel, de a Big Mouth új adaptációja is érkezik. Üvöltőszelek. Emily Brandt örökérvényű irodalmi klasszikusának legfrissebb adaptációja a mozik után végre az otthonodhoz is elér. Az HBO Max ugyanis május 1-től sugározza Emerald Fennell üvöltőszelek adaptációját Margot Robbie-val és Jacob Elordi-val. Megjelenés tehát május 1, HBO Max. Még egy kis szívesség. Stephanie, Anna Kendrick és a börtönből szabadult Emily Blake-Lively újra találkoznak Capri gyönyörű szigetén, Emily és egy gazdag olasz üzletember fényűző esküvőjén. A csillogó fennforgás és különleges vendégek mellett gyilkosságra és árulásra is számíthatunk ezen az esküvőn. A fordulatos folytatás nagy meglepetéseket, de egyben nagy nevetéseket is ígér. Megjelenés május 1, HBO Max. A menekülő ember. A nem is olyan távoli jövőben a The Morning One a legnépszerűbb tévéműsor. A halálos versenyben a futókért ismert versenyzőknek 30 napot kell túlélniük, miközben profi bérgyilkosok vadásznak rájuk. A vérszomjas közönség minden mozdulatokat lesi, és minden túlélt nap egyre nagyobb pénzjutalmat hoz számukra. A munkás osztálybeli Ben Richards kétségbe esetten próbál pénzt szerezni beteg lánya gyógykezelésére. A sorozat megnyerő, de szívtelen producere Dan Killian meggyőzi, hogy szálljon be a játékba. Ellenszegülő természete, túlélési ösztöne és kitartása miatt azonban váratlanul elnyeri a nézők szimpátiáját, és egyúttal veszélyes tényezővé válik a rendszerre nézve. A nézettség és a benne leselkedő veszély is az egekbe szökik, mert már nem csak a vadászokat kell kijátszania, de egy olyan nemzetet is, amely megszállottan várja, hogy végignézhesse a bukását. Megjelenés május 3, Sky Showtime. Közönséges kémek. Az igaz történeten alapuló sorozat az 1990-es évek Angliájába kalauzol el minket, ahol egy köztisztviselőkből álló csapat titkos akciókba kezd, hogy lebuktassa a drogbandákat, kockáztatva ezzel saját életüket is. Megjelenés május 7, Netflix. Prisoner. Amber Todd, Izuka Hoyle, az elveihez ragaszkodó fiatal fegyőr azt a feladatot kapja, hogy kísérjen a bíróságra egy veszélyes, kiszámíthatatlan és kulcsfontosságú rabot, Tibort, hogy azt tanúskodhasson egy Pegazus nevű befolyásos és nagyhatalmú bűnszövetkezet ellen. Amikor a szállító konvojt brutális támadás éri, Amber és Tibor kénytelenek együtt menekülni és összedolgozni, hogy élve és időben érjék el úti céljukat. Az utazás során kapcsolatuk több fordulatot is vesz, a tét pedig egyre magasabb, mert a bűnszövetkezet mindent elkövet, hogy a nyomukra bukkanjon. Amber senkiben sem bízhat, legkevésbé abban a gyilkosban, akivel össze van bilincselve. Ám mindaz, ami kedves számára, veszélybe kerül, és ekkor szembe kell néznie egy súlyos kérdéssel. Hol húzódik az az erkölcsi határ, amelyet hajlandó átlépni? Amúgy ez jó, bejövős.
Szóval Prisoner, megjelenés május 7, Sky Showtime, új részek hetente. Többesélyes szerelem. A szerelem tényleg kiszámítható. A többesélyes szerelem Materialist című filmben Lucy Dakota Johnson sikeres New York-i házasság közvetítőként több házasságot is nyelbe ütött már, ő maga azonban nehezen találja meg az igazit. Hiába kerül a képbe a tökéletesnek tűnő üzletember Brandy, ha a régi szerelmek nem múlnak. Május 8-a óta nézheted az HBO Max-en. A gesztenye ember második évad. A 2021-ben megjelent dán krimi sorozat a Covid idején óriási népszerűségnek örvendett. Végre itt a folytatás, amiben egy újabb rejtélyes gyilkosság kapcsán közös munkába kezd Marx és Neri Tolin. A nyomozás során egy olyan embert keresnek, aki mint egy bujócskát játszik áldozataival azelőtt, hogy kegyetlen módon végezne velük. Megjelenés május 7, Netflix. A boldogságnak 8 karja van. Az azonos című sikerkönyv alapján készült megható drámában egy kisvárosi akváriumban éjszaka dolgozó özvegy összebarátkozik egy okos polippal és egy sodródó fiatalemberrel. A főszerepben a Forrest Gumpból ismert Sadie Field és Alfred Molina láthatóak. Megjelenés május 8, Netflix. Stanley Tucci, az olasz konyha nyomában második évad. Stanley Tucci szerint egy országot a gasztronómiáján keresztül lehet a legjobban megismerni. Ez a mondás nem is lehetne igazabb Olaszországra, ahol még a tészta formája és a szósz is a helyi identitásról árulkodik, és élesen elválasztja egymástól a régiókat. Tucci most visszatér, hogy 5 új olasz régiót látogasson meg, köztük egy olyat is, ahol még sosem járt, Le Marche-t, aminek kulináris csodái eddig elkerülték a nemzetközi turisták figyelmét. Nemzeti turista az jó, az ilyen. A nemzeti turista az ilyen ilyen fideszes, tudod, ilyen nemzeti turista. Na jó, bocsánat, befejezem, igen. Menjünk tovább, tehát Campaiában és annak híres fővárosában, Nápolyban egy elfeledett szőlőfajtát ünnepel majd ez a Stanley Tucci, és különben meg szenvedélyesen veti bele magát az incsiklandozó tiramisu eredetéről szóló vitába is. Tucci két nagyon különböző szigetre is ellátogat, Szardíniára, ahol az ételek és a hosszú élet közötti kapcsolatot kutatja, és Szicíliába, ahol a multikulturális történelem az ízekben is nyomot hagyott a konyhaművészeten. Megjelenés május 12, Disney Plus. Gladiátor 2. A 2024-ben megjelent folytatásban egy hosszú szomjas, legendás felmenőkkel rendelkező gladiátor a túlélésért küzd a Kolosseumban, miközben igyekszik megbuktatni Róma korrupt császárait. Ridley Scott a gladiátor folytatásában olyan színészekkel dolgozott együtt, mint Denzel Washington, Pedro Pascal, Paul Mescal vagy Joseph Quinn. Megjelenés május 12, Netflix. Berlin és a Hermelines hölgy. Az újabb rablásra állhítózó Berlin összetrombitálja a csapatot Sevillában, ahol a saját terve áldozatává tesz egy ambíciózus herceget, ellopja Da Vinci egyik mesterművét. Megjelenés május 15, Netflix. Riválisok második évad. A Central Southwest televíziós franchise-ért folyó küzdelem a csúcspontjára ér, amikor a Corbinium és a Venturer közti háború egy veszélyes, új szakaszba lép. Tom Pattinson, aki kegyetlenebb, mint valaha, elszántan arra törekszik, hogy riválisait apránként szétszúzza, botrányokat használ fegyverként, és a hozzá legközelebb állókat is manipulálja, hogy megőrizze hatalmát. A 80-as évek hedonista csillogásában hőseink magánéletek kaotikus fordulatot vesz. A házasságok megroppannak az ambíciók súlya alatt, az eltitkolt viszonyok pedig széthullással fenyegetik a családokat, miközben még eltemetett titkok is a felszínre kerülnek.
Ahogy a rivalizálás mindenkit a szakadék szélére sodor, a lojalitás és a szeretet is próba előtt áll. De vajon mi a háború valódi oka? Már jelenleg május 15-től fogjátok majd nézni. Méghozzá a Disney Plus-on tehetitek ezt majd meg. Fekete Telefon 2. Scott Derrickson rendező horrorfilmjének folytatásában újra megcsörren a hátborzongató Fekete Telefon. A Joe Hill novellája alapján készült második részben Wong Jaws a horrorfilmek fellegvára újra ránk szabadítja a rémálomszerű világot, amelyben visszatérnek a régi szereplők Evan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davis és Nigel Mora. Megjelenés május 16, Sky Showtime. Itt egy ilyen aprócskát, ha megengedtek, beszúrok. Én láttam az elsőt, nagyon tetszett, nagyon ötletesnek találtam amúgy a sztorit, meg a cselekményt, nagyon jó volt szerintem. Én ezt például majd biztosan meg fogom nézni. Nem tudom, hogy ez bárkit érdekel, de nekem egyébként erről a listára a Prisoner, meg ez nagyon bejövősek. Olasz konyhás műsor se rossz, hát egy kicsit ilyen tévépaprikás jellegű. Hoppá, műsorszám, termékmegjelenítést tartam, vagy ezt be is mondtuk. Igen, ez be lett mondva az óra elején, akkor meg nyugodtan mondhattam. Amúgy meg, ha rám verik, tölteni való paprika, az volt a tévé, azt mondtam én. Na jó, menjünk tovább a streaming ajánlóval. Eddington következik, ami nem egy város, és ez nem egy MÁV vonat, hanem hogy na, 2020 májusában az új-mexikói Eddingtonban a kisvárosi sheriff, az Oscar-díjas és kétszeres Golden Globe-díjas Joaquin Phoenix és a polgármester Pedro Pascal közötti konfliktus robbanásveszélyes helyzetet idéz elő, és a helyiek egymás ellen fordulnak. A film rendezője Ari Aster, de kiemelt szerepben láthatjuk Emma Stone-t, Austin Butler-t és Rockin' Games-t is. Megjelenés május 18, Sky Showtime. Csúcs! Jordan Peele filmje hátborzongatóan mutatja be, hova vezethet, ha valaki mindenáron a legjobb akar lenni. Cameron Cade irányító sportkarrierje kis ilyen derékba törik, amikor megtámadja egy őrült szurkoló. Ám kap egy lehetőséget, példaképe Isaac White felajánlja, hogy edzésen újra visszahozza az élvonalba. De Isaiah karizmája egyre nyomasztóbbá válik, és Cam olyan spirálba kerül, ami sokkal többbe kerülhet neki, mint azt valaha gondolta volna. Megjelenés május 19, Sky Showtime. The Burrows, a nyugdíjas forradalmárok. Egy látszólag idilli nyugdíjas közösségben szokatlan arcokból álló csapatnak össze kell fognia azért, hogy megakadályozzanak egy túlvilági fenyegetést, ami elrabolhatja tőlük azt az egyetlen dolgot, ami nincs nekik, az időt. A Stranger Things producerei izgalmasnak ígérkező sorozatában olyan színészeket láthatunk, mint Dina Davis, Alfred Molina, Alfred Vaughan, Bill Moldman, Clark Peters és Denis O'Hara. Megjelenés május 21, Netflix. Dutton Ranch, Dutton Birtok. A Dutton Ranch, Dutton Birtok, Ben Dutton és Weep Feller otthona. Azt a békét testesíti meg számukra, amire mindig is vágytak, amiért megküzdöttek, és amiért kis ilyen az életüket adták, miközben egyre jobban megszerepték ezt a 7000 holdas földet. Nehéz idők járnak, és a konkurencia is kőkemény, de Beth és Rip mindent megtesz, hogy boldoguljanak, és közben Carter is azzá a férfivá érjen, akivé lennie kell. Ha te is imádtad a Yellowstone sorozat legikonikusabb párosát, ennek a sorozatnak mindenképpen érdemes esélyt adnod. Megjelenés május 22, Sky Showtime. Új epizódok hetente. Randi a vadonban. A Big Mouth alkotói nem tudnak a fenekükön maradni, vagy csak a Netflix csapkodja őket ostorral a nagy sikerű sorozat miatt,
Jön ugyanis a randi a vadonban a hormon szörnyek, ezúttal az erdei állatokat ösztönzik pajzánkodásra. Így biztosan egy szórakoztató sorozatra számíthatunk disznópoénokkal. Megjelenés május 22. Netflix. Hölgyeké az elsőbség. Egy arrogáns, gazdag férfi azt hiszi, semmi nem állhat az útjába. Azonban egy baleset által kiderült, nincs igaza. Egy oszlopnak neki sétálva elájul az utcán, majd egy számára ismeretlen és kellemetlen matriarchális társadalomban találja magát, ahol saját beosztottja lesz a főnöke. De hogyan boldogul egy igazi alfa mél egy nők uralta társadalomban? Zaha Baron Cohen és Rosamund Pike vígjátékában lehet, hogy választ kapunk a kérdésre. Megjelenés május 22 szintén ismételten Netflix. Downton Abbey The Grand Finale, Downton Abbey a nagy finálé. A világsikert aratott tévésorozat, mozifilmes visszatérése a Crowley család és a ház személyzetének életét mutatja be, immár az 1930-as években, amikor Mary egy nyilvános botrány keresztüzébe kerül, és a család anyagi nehézségekkel szembesül, az egész háznép a társadalom megszégyenüléstől retteg. A Crowley családnak alkalmazkodnia kell a változáshoz, és a személyzetnek is fel kell készülni egy új korszakra, amiben már a legifjabb generáció irányítja a Downton Abbey jövőjét. Megjelenés május 25, Sky Showtime. Rick és Morty, 9. évad, erről csak egy dolgot mondanék, jön a régóta várt folytatás. Megjelenés május 25, HBO Max. Death of a Unicorn. A neves színészek Paul Rudd és Jenna Ortega alakítják a két főszereplőt, az apát Ridley-t és lányát Eliotot, akik autójukkal elütnek egy unikornist, majd elviszik egy kőgazdag gyógyszeripari vezérigazgató vadon melletti luxus rezidenciájára. A tudósok nem sokára felfedezik, hogy az unikornis húsa, vére, de mindenek előtt a szarva természetfeletti gyógyító erővel bír, amit a vezérigazgató a saját hasznára akar fordítani. Ám ahogy egyre mélyebbre merülnek a kutatásban, szembesülnek tetteik végzetes következményével. Megjelenés május 28, Sky Showtime. Raffa. Bár sokat nem lehet róla tudni, május végén érkezik a Rafael Nadal életéről szóló dokumentumfilm. Május 29-én egészen pontosan a Netflixen. És ezzel zárjuk mára, illetve május hónapra a streaming ajánlót. Netflix, HBO Max, Disney Plus, Sky Showtime, nézegessétek ezeket a streaming portálokat, mint az elmúlt percekben hallhattátok, ebben a hónapban is találni fogtok majd mindegyiken érdekességeket, meg kiemelt új premiereket. Mi most zenélünk egyet, de csak egyet, tényleg csak egy zene lesz, és aztán az óra végén, a legvégén érkezik még, ahogyan azt már itt még a műsornak a legelején, 2 óra után egy picivel ígértem, a playback rovat, vagyis szemlézzük ezen a héten is a friss zenei dropokat, megjelenéseket, éppen ezért érdemes lesz velünk tartani, maradj is itt! Te most az Up to Date-et a Lépés Rádióban, a... Így van, nem tudok beszélni. Jó van, srácok, nem tudom, már 40 percre nyomom. Jó, zene következik most.

Na, és akkor most így az óra leges legvégén ismét egy rövid playback. Most az elmúlt egy hét, ez körülbelül május 1-től 8-ig tartó hét legizgalmasabb dropjai szedjük össze globálisan és itthon is. Kapaszkodjatok, mert ez a hét is tele van bombákkal, amiket már most pörgetnek a playlisteken. Kezdjük a világot. A New Music Friday most is durva volt. Madison Beer bedobta a Look the Deluxe-t. Négy új trackkel bővült az album, és a lányok imádják. Egyébként én is meghallgattam, tényleg nem rossz. Simán megy a top listákon. Likely kihozta a The After Party című állítólag utolsó albumát. Alternatív, popos, érzelmes, kísérletezős cucc tökéletes estére. A legnagyobb dullanás viszont a Madonna Sabrina Carpenter közös Bring Your Love. House Disco Vibes koalán is előadták, és most mindenki ezt lúpolja. Tuti nyári sláger lesz. Emellett pörög még a Kali Tájdapja, Kesha újdonsága, és rock oldalról is jöttek erős dolgok, például Basement, Mona, Social Distortion, a Black Keys és Catchy Musgraves is friss anyaggal erősített a hét elején, szóval van mit nézni globálisan. Itthon továbbra is erős a magyar mezőny, a BSV Koldja a Four Seasons albumról szépen megy, Daniel Fi nem szégyen lemje is pörög, és a Dash vonulat Young Fly-jal még mindig tarol, az Omama és hasonló trackek a generációnk, illetve az alfások kedvencei. Az új magyar playlisteken ezek dominálnak, plusz jönnek a szokásos pop, rap, érzelmes cuccok, amiket a TikTokon is láthattok. Összefoglalva tehát globálisan a pop királynők, Madonna plusz Sabrina, Madison Beer és az indie alternatív droppok vitték a prímet, itthon meg a hazai fiatalos, táncolható és szívhez szóló számok. Nyomjátok fel hangosra a Spotify-t vagy Apple Music-ot, bulizzatok ezekre és legyetek jók egymáshoz. Ez volt a heti zenei körkép. Jövő héten jövünk majd az újabb adaggal, most pedig a hírekkel, méghozzá a 15 órai hírek fognak szinte hamarosan azonnal következni. Van még egyébként utána egy óránk, így maradjatok velünk, ne kapcsoljatok el. Legfeljebb egy kis cigiszünetre menjetek ki, már nem csinálunk ilyet, az káros, úgy gondoltam, hogy friss levegőt szívni, csak azt szívni, és semmi mást, és vizet inni. Cukros üdítőt sem, mert az egészségtel... Na jó, szóval hírek következnek, viszont utána még 3-tól 4-ig folytatódik az Up to Date, a hétvége legfrissebb hangja itt a Lépés Rádióban, így maradjatok velünk, a rádióval és velem, Tóth Lénával, hiszen ne feledjétek, mint mindig, így most is, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Augusztusban is folytatódott a népességfogyás. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztérium vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőség tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít. Karbantartás miatt vasárnap hajnaltól délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik a 2-es metró, közölte a BKK. A Deák Ferenc tér és az Őrsvezér tere között M2-es jelzésű pótlóbusz jár. Déltől már ismét a teljes vonalon közlekednek a metró szerelvények. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, de éjszaka, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága.

0: Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Rödül, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
6: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.

a Lépés Rádióra bármikor számíthatsz. Legyen az munka, tanulás vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Ne feledd. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

szólt ez a Limp Bizkit? Take a look around! Ezt hallgattuk egyébként az elmúlt percekben. Itt a Lépés Rádióban, egy lépéssel közelebb hozzád, 15 óra után is. Te még mindig az up to date-et, a hétvége legfrissebb hangját hallod, velem, Tóth Lénával. Köszi, hogy maradtál és hogy itt vagy. Szóval Limp Bizkit, Take a look around, ez szólt. Ez előtt szólt Pitbull és a Fun. Az óra elején pedig Olai Boyát hallgattuk, és Baby című szerzeményét. És akkor vágjunk is bele a második órába, mert hoztam még nektek pár hírt, illetve egészen pontosan pár ajánlót, meg egy kritikát, még erre az órára is. Nem lesz több politika, megígérem a mai adásban, már nem lesz több politika. Legalábbis, hogy így hír szintjén nem lesz több politika. Na de, most egy kiállítás ajánló következik, így az óra elején. Megindítva, ha esetleg feltetted volna magadban a kérdést, hová menjünk, vagy hogy miket nézzünk májusban, akkor itt vagyok. Freddie Mercury életét bemutató és a Népszínház utca köré épülő kiállítást is ajánlunk. Májusban is jelentkezünk kiállítás ajánlónkkal. Érdemes lesz csekkolni a Freddie Mercury életéről szóló tárlatot, a családi erőszak túlélőinek képes beszámolóját, egy a Népszínház utca köré épülő anyagot, illetve az AQB Project Space és ISBN Plus tárlatait. A hely, ami segített. Családi erőszak túlélőinek fotóiból nyílik Photo Voice kiállítás, közösségi kiállítás az Esernyős Galériában, a NANE Egyesület és a 3. kerületi önkormányzat szervezésében. A Photo Voice egy részvételi alapú közösségi módszer, amely a fényképezés eszközével segíti a marginalizált csoportokat saját tapasztalataik bemutatásában, és társadalmi párbeszédet kezdeményez az őket érintő kérdésekről. A hely, ami segített című tárlatban olyan nők fotói, kollázsai és rövid történetei lesznek láthatók, akik bántalmazó kapcsolatból kilépve a gyógyulás útján dolgozták fel tapasztalataikat. A szervezők MT-jezen juttatott közleménye szerint a projekt célja, hogy megszólalási lehetőséget biztosítson azoknak, akiket a társadalom ritkán hallgat meg, ugyanakkor fontos üzenetet szeretnének közvetíteni a nyilvánosság felé. A kiállító térben berendezett terekben különböző életképek várják az érdeklődőket. A beérkezett pályaművek mellett az elmúlt egy év művészetterápiás workshopjain született munkákból álló válogatást is bemutatnak. A hely, ami segített, Esernyős Galéria, 1033 Budapest, Főtér 2, 2026. április 30-a és május 28-a között tekintheted meg. Ez egy nagyon... Szóval igen. Baromi nehéz megszólalni. Mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly téma. És... személyes érintettség okán is azt gondolom, hogy fontos erről beszélni. Több, mint fontos. Én nem is tudom, hogy... nem akarom ilyen nagyon komolyba elvinni. Elmondanám még egyszer a címet, jó? És akkor saját belátásotokra bízom. Én nagyon-nagyon-nagyon azt javaslom, hogy nézzétek meg. Esernyős Galériában tehetitek tehát meg. Még egyszer a cím. 1033 Budapest, Főtér 2. Itt várnak titeket egészen május 28-áig. Kiállítás Freddie Mercury életéről, ez következik most. Freddie Mercury életét és a Queen legendás pályafutását bemutató nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Dennis Oregan, brit fotográfus, elmúlt 40 évben készült munkáiból. A tárlat két fontos évfordulóhoz is kapcsolódik. Mercury idén lenne 80 éves, illetve 40 éve 1986-ban adott koncertet a Queen a Népstadionban. A fellépés a vasfüggöny mögötti időszak egyik meghatározó kulturális eseménye volt, ahol felcsendült a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdal is. A Freddie The Exhibition című kiállítást 3 éves előkészítő munka előzte meg,
Létrejöttében kult szerepet játszott Tom Hickle gyűjtő és Peter Freestone, az énekes, egykori személyi asszisztense, akiknek jó voltából Freddie Mercury személyes tárgyaival is találkozhatunk. A tárlat mintegy 500 relikviát sorakoztat fel, köztük színpadi jelmezeket, kézzel írt dalszövegeket, rajzokat, arany és platina lemezeket, valamint a budapesti koncerten viselt ruhadarabokat. A kiállítás interaktív installációkkal és audio kommentárral vezeti végig az érdeklődőket Freddie Mercury életének különböző stációin, miközben végig a Queen legismertebb dalai szólnak. Freddie, The Exhibition tehát, Magyar Zeneháza, 1146 Budapest, Olof Palm sétány 3. Március 31 és 2027. február 28, ez itt az átum, ameddig megnézhetitek a kiállítást. Vonzások és választások. A Vonzások és Választások című közösségi kiállítás alapötlete egy műtermi tapasztalatból ered. Merkovics Tamás véleményezte Kristóf Gábor egyik munkáját, és teljesen új megvilágításba helyezte a művet az azt létrehozó művész számára is. Ezen felbuzdulva az AQB közösségének tagjai egymást hívták meg saját alkotói tereikbe, hogy kiemeljenek egy-egy művet a másik praxisából, egyfajta kísérletként, mi történik, ha a választás gesztusát és a kurátori feladatokat maguk a művészek gyakorolják egymás munkái felett. A tárlat a szubjektív kötődések és a párbeszéd mentén szerveződik, a folyamat során pedig nem csak létező művek nyertek új értelmet, hanem kifejezetten erre az alkalomra születő kollaborációk is létrejöttek. Kiállító művészpártok, csoportok, Balázs Bori és Józsa Tamás, Merkovics Tamás és Kristóf Gábor, Tóth Márton Emil, Agli és Janki Máté Előd, Koltai Barbara és Tamana Imre, Novák Erik és Csobot Dorka, Molnár Zsolt és Antalka Zsófia, Koleszer Stella és Mátra Jerik, Kolesár Stella és Mátra Jerik Furniture, Vaz Zoltán, Szabó Nóra és Tasnádi József, Metzling Eszter és Halsány Patricia, Szél Ádám és Gáti Ráhel, Molnár Csaba és Janki Máté Előd, Gut Martin és Lakatos Galeri Barnabás, Eden, Janice és Omon Infrid, Ingatlan és Borsos Lőrinc, valamint Krista Bartz és Kós Gábor. Vonzások és választások, AQB közösségi kiállítás, AQB Project Space, 1222 Budapest, Nagy Tétényi út 48-50. Május 1 és május 30 között nézheted. Mitől Népszínház utca a Népszínház utca? A Nyitva Kiadó Üzletek Fesztiválja keretein belül valósul meg a kiállítás, amely arra keresi a választ, hogy mitől Népszínház utca a Népszínház utca. A Blaha Lujza tér és a Teleki tér közötti folyamatosan alakuló terület nem egy egységes tér, pont a diverzitás adja a szépségét. Különböző közösségek, gazdasági tevékenységek, élethelyzetek és történetek rétegződnek egymásra. 2025 őszén a Révész 8 és a Szeki egy lakossági felmérést végzett a Népszínház utcában, összesen 56 interjút készítettek 17 társasházban. Azt kutatták, hogy milyennek látják az itt élők Józsefváros ikonikus utcáját, illetve mit gondolnak annak változásairól és jövőjéről. A kiállítás képzőművészek alkotásain keresztül mesél az interjúk során feltáruló személyes és kollektív tapasztalatokról és az olyan érintett témákról, mint a társadalmi sokszínűség, az előítéletek vagy az együttélés feszültségei és kapcsolódásai. A tárlaton kiállít Bencu Remese, Cigánybűnözők, Meglakatos Hunor, Gróf Nagybányai Horthy Rolex Leonidas, Hades Junior, Csonka Veronika, Csoszó Gabriella, Kis Judit, Gvizdala Darius, Humilirovic Vanda, Németh László és Részeg Botond. Kurátora Gallai Renáta. Mitől Népszínház utca a Népszínház utca? Egy utca, több valóság. 1081 Budapest, Népszínház utca 31. Május 8-a és június 13-a között nézheted a kiállítást. És akkor most filmkritika fog következni.
Tudom, ez egy ilyen random, meg erős váltás, de hát ettől még ez lesz. Az Ördög Prádát visel 2 kritika következik. Se nem ördög, se nem Práda. Soha nem ültünk be moziba ilyen szkeptikusan, és kevés film válik ilyen pozitív csalódássá. Míg az első film egy lelkes vallomás volt a divat világának, ez a film az újságírásnak szól, és annak valóságát meglepően részletesen és meghatóan mutatta be. Az első rész 2006-ban egy összekacsintás volt a filmesek és a nézők között. Mind tudtuk, kiről és miről szól, de nem mondtuk ki. A második kiadás ezzel szemben inkább egy belsőséges összekacsintásnak érződött a Vogue szerkesztősége Anna Wintour és a filmesek között, és mi nézők valahogy kívülről maradtunk ezen az egészen. A Sex és New York reboot tragédia után főleg azért aggódtunk, hogyan fognak egy ennyire szépen befejezett sztorit újraindítani, hisz az első film végén Andy Sons, Anne Hathaway felmond a Runway szerkesztőségében. Picit erőltetett a sztori kezdete, Andy nyer egy díjat, majd azzal egy jelenetben elveszti a munkahelyét, de az egész filmet visszanézve ez volt a legfájdalommentesebb megoldás. Nagyon röviden a sztori, és akkor most spoiler, úgyhogy meg akarod nézni, és még nem láttad, akkor nem tudom, halkítsd le. Ne kapcsolj el, mert akkor elvesztek a hallgató. Ha nem így, halkítsd le. Szóval, nagyon röviden a sztori. A Runway-nek szüksége lesz Andy szakértelmére, hogy egy PR problémát megoldjon, ami sikerül is. Tovább bonyolodik a helyzet, amikor az Elias Clark vezetője, Ian Brawitz, Tibor Feldman, szívrohamot kap. A céget, ami a Condé Nast átnevezett megfelelője, a Vogue és még sok más magazin kiadója, fia Jay Brawitz, B.J. Novak karaktere veszi át, és elkezdi fiatalítani, vagyis elbocsátaná a dolgozók nagy részét. Andy tenni akarásból felveszi a kapcsolatot Emilyvel, aki már a Dior egyik vezető eladója, és akinek 1 milliárdos üzlete Benny Drames a párja. Megkéri, hogy vegyék meg az Elias Clarkot, így megtartva Mirandát, Nigelt és az egész magazint. A csúcspont az, amikor kiderül, hogy Emily valójában magának akarja a magazint, egyfajta ajándékként bosszúból Miranda felé. Miranda és Andy összefognak, és Andy, aki szeretné helyrehozni a kialakult helyzetet, megkeresi Barnes volt feleségét, a hasonlóan milliárdos Sasha Barnes-t, aki kiemelt szerepet kap a végső megoldást illetően. Andy karaktere a 2006-os elváráskor magabiztos volt, otthagyva a toxikus munkakörnyezetet, amit Miranda alakított ki a magazinnál. Ezzel szemben most, amikor újra látjuk, már megint Miranda irodájában hadonászik és kunyizik a kedves szavakért. Sajnos Anne Hathaway színészkedése erőltetett, testidegen és pár kivétellel felejtős. Félő volt, hogy a teljes karakterfejlődés eltűnik a második részre, a film befejezése mégis hasonló ügyességet és lezárást adott. Andy ismét felnőtt a feladathoz, partnere lett az őtrikkáló, nála sokkal kevésbé ördögi Miranda Priestnek. A szerelmi szál hasonló érzést keltett az építész csávóról, akinek amúgy a neve Peter, de ezt külön googliznom kellett, semmi nem maradt meg. A személyisége kimerül abban, hogy ausztrál. Nem volt köztük kémia, a találkozás erőltetett, és elveszett az a varázs, amit Simon Baker tökéletesen hozott az előző filmben, a göndör szőke hajával és performatív írósálaival. Ki kell emelni Kenneth Branagh karakterét. Lehet az én saram, de körülbelül a film feléig nem értettem teljesen, hogy ő kicsoda, egyébként Stuart Miranda új férje. Bár felismerhető a narratív szerepe. Általa látjuk, hogy az ördög mégsem akkora ördög, hiszen tud hüppögni a milánói lakosztályában, általa hallhatjuk Miranda belső gondolatait. Ennek ellenére a karakter felesleges, és gyakorlatilag semmilyen interakciója nincs a többiekkel, csak Miranda kontextusában létezik. Térjünk rá a pozitív részletekre, hiszen, hogy őszinte legyek, ez nem volt egy rossz film, sőt, Meryl Streep továbbra is arcizompontossággal hozza a karaktert, komoly mélységet tud adni neki,
csak úgy, mint az első részben. Megmutatja, hogy valaki nem azért lesz kemény, mert gonosz, hanem azért, mert ebben az iparban nem maradsz meg és felfalnak, hanem te falod fel őket először. Stanley Tucci és Emil Blunt kiemelkedő színfoltok. Viccesek, mellékszereplőköz képest jó a karakterfejlődésük, jó volt őket viszont látni. Emily narratívája, miszerint megvetni az idegesítő pacsiával a runway-t, egyébként természetesnek hatott és ötletes volt. Simon Esley és Shelley Heather fantasztikusan feldobják a szereplőgárdát, ahogy a kémeók is, Lady Gaga, Donna Versace, bárcsak többet lettek volna kamera előtt. Az első film azért volt jó, mert klasszikus szakmai és emberi kapcsolatokat dolgozott fel az újságírói világból. A szigorú főszerkesztő, a szurkálódó asszisztens, a szupportív idősebb kolléga és a piperköz gyakornok mind olyan karakterek, akik sokszor komikusak, de közben végtelenül emberiek és bármelyik irodában felbukkanhatnak. Sőt, néha magunkra is ismerhetünk bennük. Ezt a feladatot most is sikeresen hozták a filmkészítők, bemutatva a bajtársi viszonyt és azt, hogy milyen felemelő tud lenni ez a közeg. A legfontosabb kérdés a ruhák voltak. Sikerül-e hozni azt a tökéletesen harmonikus ruhatárat, amit az első filmben felépítettek? Most egyértelműen Miranda kapott több figyelmet. Az első jelenetben viselt piros estély jebb tökéletes, és minden, ami rajta volt, illett a karakteréhez, talán jobban is, mint az első filmben. Több ruhája egyértelmű utalás volt Anna Wintour gardróbjára, például a hosszú testhez álló kabátjai. Andy karaktere az első rész óta csiszolta stílusát, egy-két power suit, ami rajta volt, maradandó látványt nyújtott, de általánosságban ő is erősíti azt a képet, hogy ez a film nem igazán a divatról szólt. A karakterrel szemben Emily ruhái sokkal óvatosabban voltak összerakva, érthetően, hisz Andyvel ellentétben ő a divatvilágban maradt. A fekete-fehér Dior ruhája talán a film legjobb szettje volt. A filmet végignézve ezúttal nem volt meg az az érzés, hogy futnék a gardróbomhoz és azonnal próbálgatni akarnék új szetteket összerakni. Nem volt érezhető az a különös energia, amiről szerintem maguk a filmkészítők sem tudják pontosan hogyan is alakult ki. Amitől így úgy megyek ki a moziból, hogy inspirálva vagyok és azonnal alkotni akarok. Néhány elsuhanó outfit sajnos Blake Lively katasztrofikus, Lil Bloom velük véget ér gardróbjára emlékeztetett. A Vogue-nak, amit a film most már nyíltan jelenít meg, érezhetően több szerepe volt a forgatás alatt. Érdemes megnézni Wintour és Streep közös média megjelenéseit, Anna már teljesen vállalja, ő az említett ördög. Több karakter is kitálalt azóta. Leslie Filmmar, aki a kritikus Emmyt inspirálta, nemrég Chloe Mellonnak, a Vogue jelenlegi főszerkesztőjének nyilatkozott arról, hogyan fogadták annak idején az erős kritikát Lauren Reisberger könyvéből, aki Andy karaktere mögött áll. A Vogue kapcsolatok érezhetőek voltak a cameók és odakacsintások által, az egész produkció pedig az volt a benyomás, hogy már nem kellett tojásokon lépdelve utalgatni a filmeseknek. Valahogy az újságíró lányok a kora 2000-es filmek alakjai lettek. Bridget Jones, Carrie Bradshaw, Andy Anderson, Jenna Brink és persze Andy Sons. Van valami mélyen idealizált a szakmánkban, egyébként számomra érthető módon. Hiszen tagadhatatlan, hogy valami hatása ezeknek a karaktereknek, akiknek felnőttem, mégis lett, hiszen én is úgymond író leszek. Emma Spector Vogue cikkét tudom ajánlani, amiben analizálja, honnan is jöhetett létre a Hot Girl Journalist archetípus. A szakmánk legnagyobb erőssége, hogy sohasem lesz monoton, hiszen az ember minden nap mást csinál és más témában merül el. Egy furcsa rövid távfutás, ami kívülről egyszerűnek tűnhet és érthetően idealizáltnak. Egyébként a film hihetetlen érzékenységgel és pontossággal csempészi be a szakma valódi működését, hogy mi is megy a színfalak mögött. Megmutatja, hogyan lehet kezelni a támogatói nehézségeket és a kreatív kontroll megosztását vagy épp fenntartását. A filmet
átöleli a női szakmai összetartás és egymás segítése, ami a médiaipar egyik kulcspontja, hogy legyen egy ennyire kimerítő és kritikus szakmában. Megmutatja, hogy mennyire titokszurkáló egy cikk után rohanni, ahogy Andy Zashan Barnes interjút tervezi, tátva maradt a szám. Olyan pontosan hozta az izgalmat és a fókuszt, amikor semmi más nem érdekel, csak a sztori. Szó volt az AI-ról, politikai korrektségről, body positivity-ről és a nyomtatott média nehézségeiről. Mindez akkurátosan és sokszor kifejezetten viccesen. Fontos jelenet, amikor Andy pánikolva jelzi Nigelnek, hogy veszélyben a munkája, és az új vezetőség kirúgni tervezi az írókat és kreatívokat, mire Nigel válasza annyi, vajon milyen legyen az előtte lévő ruhaterve. Nigel művész, hisz ez a szakma művészet, ahol a kreativitás és egyediség mindenek felett áll, tulajdonosi körön vagy gazdasági helyzeten is. Az újságíró teremt, a történetek után megy, és feljegyzi őket, bármi is a körülmény. Nigel megtestesíti a szakmát és azt a kreatívot, aki hosszan benne tud maradni. Sok Nigel forog jelenleg a sajtóban, és csak remélni tudom, hogy egy nap megkapják a kellő megbecsülést. Boy, I love working, mondja a záró jelenetében a hátsó ülésen Miranda, és mi csak egyetérten bólogatni tudunk. Senki nem azért van ebben a szakmában, mármint ugye az újságírásban, mert sok lenne benne a pénz vagy a definiálatlan csillogás, hanem azért, mert nem akarnak semmi más csinálni, mert erre lettek kitalálva. Boldogan és büszkén jöttem ki a moziból, egy picit viszont lehetett látni az újságírókat a vásznon, azokat az alakokat, akiket megismerhettünk ebben az iparban, és akiknek most egy kicsit el lett mesélve a belső harca és a törhetetlen szenvedélye. Mert bizony az újságíráshoz, ha csak nem vagy propagandista, és akkor hopp, már vissza is tértünk a politikához, az is kell. Mármint, hogy törhetetlen szenvedély, meg letörhetetlen szárnyak is. Amúgy, micsoda váltás volt ez egyébként, most emiatt büszke vagyok magamra. Ez nagyon jó, visszatértünk itt a politikához. De már ilyen gyorsan el is engedtük ezt, mert mint megígértem az óra elején, ma már ilyen módon, ilyen hírek módján nem fogunk politikával foglalkozni, hanem hasonlóan az előbbi filmkritikához ismételten egy egészen érdekes váltás következik, de még így az óra végére és a mai műsor végére hoztam nektek egy utolsó ajánlatot, egészen pontosan 11 budapesti teraszos helyet, ahol egy kávé felett kielvezheted a tavasz minden napsugarát. Legújabb gasztroajánlónkban összegyűjtöttük a legjobb teraszos kávézókat és bisztrókat, ahol kellemesen elkávézgathatsz a tavaszi és nyári napsütésben. Legyen akármilyen mély a pénztárca, toplistánkon biztosan megtalálod a neked való helyet. 11 hely következik tehát most. Első, Vininas Café Roastery. A Kávintér közelében fekvő Szerb utcában bújik meg a Vivinas, amely 2022-ben megnyerte a The Barista League kávéversenyt. A belváros viszonylag békésebb és csendesebb zuga, ahol egy espresso tonikót, cortadót vagy dirty matcha lattét is elkortyolhatunk a napsütésben. Ha esetleg éhesen érkeznél, semmi gond, isteni produkciókkal várnak. Második, Kisfecske Presszó. Ugyancsak a Kávin tér közelében található a Mixed Kálmán téri Kisfecske, ahol a kávén kívül a szörpökön, limonádékon át a turmixokig minden megtalálható. Ha rosszabb napjaidon munka után valami keményebbre vágysz, nem ítélkezünk, akkor a koktéljaikra is érdemes vetned egy pillantást. A heti menü mellett pedig az állandó kínálatról is választhatsz valami finomat. Ha esetleg teltház lenne, akkor próbálkozzatok a mindössze 190 méterrel odébb lévő testvérével, a Fecske Presszóval. Harmadik, Madal Café Ferenciek tere. A Trihimoy békefilozófikus gyerekkori becenevét viselő kávézólánc március 1-én hivatalosan is megnyitotta a terasz szezont. Ugyan a főváros több pontján is megtalálható, de teraszozás szempontjából az abszolút kedvencünk a Ferenciek terén található egység. Valamiért a Clotilde és Mathilde paloda vonzás körzetében sokkal jobban esik a jeges kávé és a macsa is. Negyedik, Csendes Társ.
A Csendes Rombisztró kis testvére a Magyar utcában várja Károly kert kapujában található teraszával. Állítólag kiváló randi helyszín, erről sajnos nem tudok nyilatkozni én, de azt biztosan állítom, hogy barátokkal aperolozni vagy jeges kávézni isteni kiülős hely. 5. Kis Lumen. Reggel egy kávéra, este pedig egy pohár sörre vagy borra is elcsípheted a Mixed Kálmán tér egyik gyöngyszemét. Ha esetleg nem találsz helyet, akkor átnyargalhatsz a Horánszky utcában található Nagy Lumenbe, ahol nagyon menő belső udvaron dolgozhatsz vagy tanulhatsz. 6. Café Csiga. A Rákóczi téren található melegkonyhás kocsmában extenzív itallappal, valamint a vegáknak és mindenevőknek egyaránt kedvező étlappal várnak. 7. Coyote Café Déli. A Dunaparttól alig 2 perc sétára a Markovics Iván utcában fekszik a reggeliző, amely este borozóként is funkcionálhat. Egy tavaszi dránkot is elkölthetsz náluk házi bagelek, vegán és hagyományos sütemények társaságában, este pedig egy pohár naturbort is elkortyolgathatsz a teraszon. A reggeli alkoholizálást nem szeretnénk promotálni. 8. The Rusty Café Buda. Pasaréten és az Operánál is megtalálod a Rustyt, de ha kicsit nyugosabb napindításra vágysz, akkor a budai egységük bevezessen az utad. Kávé, chai latte, matcha és péksütemények tárházai szerepel a kínálatukban, amelyek sokkal finomabbak a szabadban elfogyasztva. 9. My Little Melbourne. A Madách Imre út tele van jobbnál jobb helyekkel, de napsütéses kávézásra a My Little Melbourne a legjobb választás. Ahogy az a nevükből sejthető, elsősorban az ausztrál kávékultúrát képviselik, tehát olyan különlegességek kaphatok náluk, mint a dupla espresszóval és étcsokoládéval, Murk kakaóval készülő ausztrál cappuccino. 10. Mantra Specialty Café Bar. A Verespáné utcai kávészentélyben tényleg mindenkire gondolnak. Saját pörkölésű kávéval, szabadon tartott tehenek tejéből készült teljes kávéval, koffeinmentes gyógynövényteákkal, gyümölcsteákkal várnak, de szendvicsek, croissant, sütemények, vega és vegán ételek is szerepelnek a menün. És végül, de nem utolsó sorban, 11. Kelet Kávézó és Galéria. A Bartók Béla út ikonikus helyét valószínűleg keveseknek kell bemutatni, de teraszos listánk nem lenne teljes nélküle. Napközben otthonos környezetben kávézhatsz, reggelizhetsz vagy ebédelhetsz, de este is hasonlóan hangulatos. Élvezzétek a tavaszt, élvezzétek a napsütést, szeretettel, szívből ajánlom nektek a listánk minden egyes helyszínét. Menjetek el, üljetek ki barátokkal, vagy a párotokkal, dolgozhattok, tanulhattok is. Ezeken a helyeken kis laptopot előcsapjátok, vagy a, nem tudom én, anatómia atlaszt, hogyha már most úgyis mindjárt jön a vizsgaidőszak. Na jó, nem rombolom le a kedveteket, hanem ehelyett zenélgetni fogunk most, zenék következnek, drága cuki hallgatóim.

Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád. Az a sajnálatos hírem van, lányok, srácok, hogy véget ért már a műsoridőnk. Ennyi volt az Up to Date, viszont nem mehetek el szó nélkül egy nagyon-nagyon-nagyon felszabadító és elképesztő dolog mellett. Ugye mondtam nektek, hogy jövő héten láthattok a mai eseményekből. Láthattok, nem, hát hallhattok majd egy kis összefoglalót. Jóval, hogy kell elcseszni az utolsó megszólalást, erre is példát mutattam most. De az az igazság, hogy ezekben a percekben már, hogy így mondjam szép magyarul, véget van érve az Orbán korszak. És akkor tényleg ennyi volt a politika. Mostantól új képviselőkkel, új miniszterekkel és Magyar Péternek hívják a miniszterelnököt. Lányok és srácok, megcsináltuk a saját ország és rendszer és minden váltásunkat. Borzasztóan felemelő élmény. Elképesztő. Én ennek megfelelően is búcsúzom ma tőletek, ikonikusan, és csak annyit mondanék még, hogy az elmúlt két órában Tóth Lénát és az Up to Date-et, a hétvége legfrissebb hangját hallottátok. Szép hétvégét és kellemes hetet a jövő hétre nektek, meg még mára kellemes szombatot, és ünnepeljetek. Jövő héten pedig újra jövök, újra jön az Up to Date szombaton délután 2-től. És akkor most ikonikusan.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Új típusú vérrögoldó gyógyszert használtak egy sztrókos betegnél. Ismét meghirdették a JÁCMA elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. A jelentkezési határidő október 15-e éjfél. Az új rendszerben megszűnik a centrumok kettős vezetése és a kancellári rendszer. A szakmai működési és gazdálkodási felelősség pedig a főigazgatóknál összpontosul. A vezetőket határozott időre legfeljebb 5 évre nevezik ki. Feladatuk lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása és a szakmai partner kapcsolatok erősítése. Elsőként a kecskeméti Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban alkalmazták Magyarországon a Tenecteplaz nevű új típusú vérrögoldó gyógyszert egy sztrókos betegnél, írja az Infostart. A készítményt egyetlen injekcióban adják be, szemben a korábban használt egyórás infúziós kezeléssel. Ez főként a súlyos, nagyér elzáródásos betegek ellátását gyorsíthatja, mert a gyógyszer már a szállítás közben kifejtheti hatását. Az első kecskeméti esetben a beteg állapota a szegedi műtétet követően jelentősen javult. A kezelést minden esetben orvosi vizsgálatok alapján alkalmazzák. Ismét meghirdette a JÁCMA elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. A november 9-én, 13-án és 16-án online megrendezett versenyre 3 fős csapatok jelentkezhetnek október 4-ei félig. 6 különböző területről várják a résztvevőket, köztük középiskolásokat, felsőoktatási hallgatókat, egészségügyi dolgozókat és hallássérülteket. Informatikai vagy kibervédelmi szakirányú hallgatók és ilyen végzettségűek nem indulhatnak. A csapatok pontokat gyűjtenek, a győztes pedig vándorkupát kap. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. 3 hónap alatt 29-el csökkent a magyarországi bankautomaták száma. Június végén 5659 ATM működött az országban, írja a Forbes a Bank Monitor adatai alapján. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy 2023-ban minimum darabszámhoz kötötték a bankok ATM hálózatát. A következő időszakban azonban ismét növekedhet a gépek száma. A Revolut magyarországi fióktelepének megnyitása miatt ugyanis a Fintech cégre is vonatkozhat az ATM telepítési kötelezettség. A jegybank szerint ez a jövőben akár több száz új automatát is jelenthet. Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.

0: Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre! Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket! Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
1: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
3: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
0: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: A reklám után
6: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

0: igen itt a nyár jó pofák. Rügyeznek a csajok, büdösödik a bakancsunk, és ti el a tiért Magyarország!
1: A múlt

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A Magyar Rektori Konferencia üdvözli az egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Mobiltelefonokat és SIM-kártyákat próbáltak becsempészni az egyik börtönbe. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A Magyar Rektori Konferencia örömmel üdvözli a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba, hiszen ez nem csak egyszerű ösztöndíjprogram, hanem fiatalok tízezreinek jelent nemzetközi tapasztalatot. A Horizont Európa program pedig alapvetően szükséges ahhoz, hogy a magyar kutatók a legjobb európai műhelyekkel közösen dolgozhassanak. Az MRK mindvégig azt képviselte, hogy a magyar hallgatóknak, oktatóknak és kutatóknak ott a helyük az európai felsőoktatási és kutatási együttműködésekben, ezért az MRK számára az a legfontosabb, hogy a folyamat mielőbb lezáruljon, és az egyetemek, a hallgatók és a kutatók a gyakorlatban is újra teljes körűen élhessenek ezekkel a lehetőségekkel, olvasható az MT-hez küldött közleményben. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztérium vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka között a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Az eset körülményeit vizsgálják. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőségéről tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít. Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor van. Élményvadászok.

0: megkapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
2: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most így!

0: következik.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Honor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Honor. Hotelhonor.hu.
0: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu. Reklámot hallottak. Internet
2: Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: útját.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A Magyar Rektori Konferencia üdvözli az egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Mobiltelefonokat és SIM-kártyákat próbáltak becsempészni az egyik börtönbe. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A Magyar Rektori Konferencia örömmel üdvözli a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba, hiszen ez nem csak egyszerű ösztöndíjprogram, hanem fiatalok tízezreinek jelent nemzetközi tapasztalatot. A Horizont Európa program pedig alapvetően szükséges ahhoz, hogy a magyar kutatók a legjobb európai műhelyekkel közösen dolgozhassanak. Az MRK mindvégig azt képviselte, hogy a magyar hallgatóknak, oktatóknak és kutatóknak ott a helyük az európai felsőoktatási és kutatási együttműködésekben, ezért az MRK számára az a legfontosabb, hogy a folyamat mielőbb lezáruljon, és az egyetemek, a hallgatók és a kutatók a gyakorlatban is újra teljes körűen élhessenek ezekkel a lehetőségekkel, olvasható az MT-hez küldött közleményben. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztérium vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka között a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Az eset körülményeit vizsgálják. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőségéről tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít. Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg országosan ismert baráti társaság.

0: www.rehoz.hu.
1: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
2: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
1: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
2: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
2: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: A reklám után
5: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
4: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
6: Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
7: Vágysz egy olyan műsorra, ahol nem csak a zene színes, hanem a téma is szórakoztat? Ha igen, akkor füleld minden szombaton este 6 órától, este 8 óráig a Belevalósót, Robival és kis csapatával a Lépés Rádióban. Remek zenék és mindig friss téma. A Belevalósó neked szól. Minden szombaton este 6 órától 8 óráig. Hallgass te is!

Elmúlt 6 óra, de mennyi az idő? Nem tudom, de az a lényeg, hogy most hirtelen szóltak rá a filmre. Dávid, szólalj meg, oké, én szólalj, én azt csinálom, mint egy jó munkás ember. Hello mindenkinek, ez már a Lépés Rádió, ahol egy lépéssel igyekszünk hozzátok közelebb lenni, és ebben a 2 óra hosszában, ugyanúgy, ahogy azt megemlítettük még 2 héttel ezelőtt, most kifejezetten lazuló zenékkel jelentkezünk. Ez a zene, ami az előbb is hallható volt, ez én nem tudom hányszor hallgattam meg, de konkrétan nagyon rácsúsztam. Ez ilyen jellegű zenékre is, akkor soul, jazz, nagyon sok mindenre, brutál, nagyon jók. Na, úgyhogy ilyenekkel fogunk operálni az elkövetkező 120 percben. Ne felejtsétek el, hogy www.lepesradio.hu, itt minden infót megtaláltok, és témákban pedig igyekszünk változatosak lenni. Na, hát ezzel most konkrétan semmit nem mondtam, de ezzel ne is foglalkozz, aki most hallgatod a rádiót, már itt vagyunk többen, és most jön még 2 zené, és utána pedig bemutatom, hogy ki kell jelentkezzen ma. Addig is ne felejtsétek el, egy lépéssel vagyunk hozzátok közelebb, vagy csak próbálunk.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: És persze, hogy a pontos időt azt csesztem megnézni most is, de 6 óra 19, tessék, ennyire profi vagyok, ez azt jelenti, hogy 10 perc múlva már fél hét szentségeség, hogy elmegy az idő. Amúgy meg a zenék azok nagyon jók. Saját magam megdicsérem és Serpentit. Itt a háttérben arról beszéltünk, hogy nem csak az a lényeg, hogy ilyen zenéket szerkesztesz be a műsorba, hanem az is, akinek a javaslatára. Úgyhogy igen, Serpentinek a javaslatára jöttek ezek a zenék, mármint, hogy legyenek ilyenek. Úgyhogy ez van most, virtuálisan fejet hajtottunk ma Serpente neked. Karina, majd más is. Igen. Na szóval induljunk el, mert hogy amúgy itt van velünk Karina, Robi, meg Serpente is, és jó magam. Na de, itt Dávid vagyok amúgy. Szóval, ebben a 2 óra hosszában sokféle témát megnézünk, de akkor az első, hát milyen meglepő lesz, párkapcsolatokkal foglalkozunk, viszont ezt a megközelítést még így nem néztük meg. Én arra a részére vagyok kíváncsi, és akkor induljunk el nagyon távolról, vagyis hát nem is annyira távoli ez. Mindenki emlékezzen vissza, amikor még ismerkedett aktívan, vagy tényleg azt szerettem volna, hogy legyen neki, nem szerető, nem alkalmi kapcsolat, nem dur bele csináljuk, hanem amikor azt szeretted volna, hogy legyen neked normális párkapcsolat. Akkor mi, átgondolod a feltételistád, majd arra mindjárt rá fogunk térni, viszont én előtte arra a részére vagyok kíváncsi, hogy mi volt az a legjelentéktelenebb tulajdonság, bármi lehet külső, belső, bármi, ami miatt te valakit sztornoztál, még az esélyét se adtad meg neki, hogy ne próbáljunk meg egy párkapcsolatot. Itt erre a részére kíváncsi vagyok, most így beleugrunk a mélyébe azonnal, mert itt több mindent szeretnék majd érinteni veletek. Aki szeretné, ahhoz ragadja magához a szót.
1: Akkor ragadom én, mert a fiúk még bátortalanok. Így,
2: nem, itt vagyunk, itt vagyunk.
1: Ne, bátortalanaim át majd én.
2: Na, mondd Karina, legyél bátor, na, bátor, mindig szükség.
1: Az első, ami szóba sem jöhetett, hogy lány. A második, hogy szóba sem jöhet, hogy vörös haja van.
0: De ne, várjál, de nem a tiltó listáról beszélünk.
1: De nem, ez nem tiltó.
0: Az adott listán. Emberben mi zavar, hogy az lehetett volna zavar. Belőle valami, csak hát te azért zavar. Nem akartad. Tehát lány szeretett volna veled pár kapcsolatot, csak azért nem akartad, mert vörös haja van, értem.
1: Ne! Igen. De ezt nem mond így össze. Tehát most nem mond külső-belső.
0: Hát a barna hajú lány az nem jelent problémát,
1: a barna hajú lány az nem, fekete.
0: Aha, fekete. Értem.
1: Tehát a fekete hajú lány...
3: Karina, az feltűn neked, hogy nem látsz.
1: Nem, szerintem ezt elfelejtem néha időnként. Tehát figyelj, amikor elindulok...
3: Nem mindegy, hogy mi ezt tűnő a haja?
1: Nem, tényleg nem mindegy. Nem,
0: a komolyan, tudat?
1: A hajszín az utal valamire. Tehát vörös hajú ember elé nem. A másik jelentéktelen, ne legyen túl alacsony. De ha akarsz még harmadikat, ne legyen pösze, ne legyen beképzel.
0: Köszönöm, hogy a problémát. Na, jó, oké. Okay.
2: A túl alacsony az nekem is egyébként, tehát én egy nagyon de alacsony
0: nővel. Általánosságban beszélt, de állj, mindenki állj.
2: Igen.
0: De általánosságban beszélt, konkrétumot mondjatok valakit, miért sztornoztatok, mert... Erre szeretnék konkrétumot hallani, Serpente. Ott volt az
3: tegyük fel, hogy én még annak idején az emlékeim közt kutatva, és egyébként jó estét mindenkinek, kutatva ugye a múlt században, mikor még udvaroltam, külsőre tökéletes, nagyon jó, és megszólalt. Na most látszólag bagatelnek tűnik, de mondjuk nem tetszett a hangja.
0: Nem, rohadtul igazad van. Rohadtul igazad van.
2: Azt hittem azért nem megszólalt, kinyitott a száját, és egy foga se volt. Azt hittem, ezt fogod mondani.
3: Hát a látott kép, és egy hozzá passzoló hang, hát tudod, emlékeztek a melyik filmben volt az, mikor strandon ott a nagyfiúkban, vagy azt hiszem a nagyfiúkban van.
0: Tehát egy nagy kigyújtárnak,
3: és nagyon... A lányok kimennek randolni a medencére, és a medence másik partján a csávó ott feszenget. Bud is feszenget.
0: Nagyon magát. Klasszikus jelenet, igen.
3: És akkor megszólal, hogy percekig érted, döbbent vagy, és egy nagy röhögés. Na ez nálam kizáró.
0: Igen, és utána megfordul, hogy És igen, az. Igen, ez szörnyű. Katasztrofa, amúgy ez teljes mértékben a Dom Robi.
2: Nem, én azt mondtam, hogy nekem ilyen... most belegondolok, hogy volt-e... Talán amikor egy nő már az első megjelenésében túl sugározza azt magáról, hogy hát, hogy mondjam, van egyfajta agresszivitás a kisugárzásában. Ezt nem tudom másképpen mondani, mikor...
0: Arra nem gondoltál, Robi, hogy azt te hoztad ki belőle?
2: Nem.
3: Ezt a részt... Nagyon maszkulin. Nagyon maszkulin a hölgy.
0: Én megértem, hogyha valakiből te kihoztad.
2: Nem tudom, már első megjelenésre olyan, hogy ezt váltja ki belőlem, akkor azt már adjuk.
0: Amúgy én Szerpenti irányához fogok most csatlakozni, nekem inkább olyan volt, hogy ugyanígy nagyon patent volt a csajnak a kinézete, de igen, na, velem még meg is próbálnám, és volt egy visszatérő szó, amit használt, és annyira be volt nála akadva annak a szónak a használata, hogy konkrétan a hátam elkezdett viszketni csak attól, hogy meghallottam, hogy kimondta azt a basszót, nagyon kiborított, és olyan szinten idegesítettem fel magam.
2: De azt tudod, Dávid, hogy ezért nem ő feltétlen a hibás, hanem te, hát te nem bírtad azt a szót.
3: De mikor minden másodiknak, és most nem a klasszikus kötőszót mondja, hanem hogy is hívják.
0: Pontosan.
2: Jó, de akkor is téged zavar nem őt.
0: Nagyon kivert a víz, és hiába ott volt, és minden patentnek tűnt, és utána már persze már egyből jön az összekötés, hogy oké, hogyha már ez most így irritál benne, akkor ez már így nógozóna.
3: Mi lesz egy kapcsolatban?
0: Nem, az esélytelen.
2: Hát jó, de esélyt nem adsz, hogy mondjuk azt mondod neki, hogy figyelj, engem ez zavar, és ezen változtassa. Nem, akkor viszlát.
0: Nem, Robi.
2: De miért nem adsz néha esélyt az embernek? Ebben nem gondoltatok bele? Most viccet
0: kérdezik. Robi, egy ismerkedési fázis, tehát te már feltételeket húzzal a másik, de akkor az halálra van ítélve.
2: Én nem feltételeket húzok, én csak azt mondom, hogyha ez engem zavar, elmondom neki, tudomására hozom. Az, hogy azon mit kezd, az az ő szíve joga. De ez a kommunikáció.
3: De hát, hiába mondod, de Robi, tehát
2: nekem... Én simán nyersen elmondom, hát miért, mi van abból? Elmondom neked, hogy mit tudom én, fedd a bajszod, igazítsd meg, hát engem zavar, most mondtam valamit.
0: Mondjuk,
2: hát,
0: hogyha a lánynak fedde volt a bajsz, azt
2: érek. Nem a lánynak, Szerpentének most
0: érek. Igazad van, Robi.
2: Tudtam, hogy Dávid erre le fog kapni, azért mondtam.
0: Annyira ferde a bajszot, hogy...
2: Ez figyelj, attól függ, hogy hol a bajsza, érted?
0: De várj, mert ez még csak a bajsza, és akkor mi van lejjebb, csesz meg.
3: Őrös melkas.
2: Jó, Istenem.
0: Szíved nagyon szexi vagy, de várjál, hozzak egy ollót, mert átadod ezt a sok szemet.
2: Oj, Dávid.
3: Na, visszatérve a szóhasználatokhoz, volt egy ilyen kolléganőnk, Évi is dolgozott vele, hát dolgozál, mindegy, ott volt is, már nem az Évi, hanem a hölgy, és ő használta azt, hogy úgyhogy, de tényleg minden második, harmadik szóhasználata ez volt.
0: Igen, az
3: nem ez a gond, volt. Ugye?
0: Ja, igen,
3: nem szóltunk neki, mert ilyen.
2: Én ez bunkó lettem volna, amikor ezt mondja, hogy úgyhogy, és visszakérdezném, de hát hogy?
3: Igen.
0: Én engem azt mondjuk ki, amikor
3: mondja a cégi pontét használja. Ez olyan szintű szellemi színvonalat tükrözött, hogy én állítólag már a vőlegénye voltam. Otthon ezt mondta.
0: Jó, akkor ott hát, már ott probléma
3: olyan
0: volt.
3: Olyan kedvességből, hogy kérsz kávét te is, vagy tehát érted, ilyen...
2: Vannak ilyen emberek, de ott valamilyen szellemi szint, az elég azt alacsonyan mondom. Van.
3: Tehát megpróbál tudálékos lenni azzal, hogy úgyhogy, mint hogyha bővebb kifejtést készülne, de hát ez nem jött össze.
0: Jó, hát ettől a részétől kibarultam volna, viszont akkor menjünk itt most tovább, még egy részt szeretnék veletek megnézni, mielőtt elmegyünk zenélni. Mégpedig azt a részét, hogy már pedig nem jöhet szóba. Oké, de mégis volt egy olyan eset mindenki, mindegyikünk életében, ezt merem így borítékolni, amikor mégis felülírta. Mi volt az a az eset, amikor azt mondtad, hogy na, ez a tulajdonság nálam nem jött szóba, vagy akár kinézett bármi, tök mindegy, mondjuk lehet, hogy csak egy szeme volt, egyféle párom mellett, tök mindegy, vagy mondjuk ahogy Szerpente is mondott, úgyhogy, úgyhogy, de mégis valami miatt azt mondtad, hogy oké, okay, próbáljuk meg. Milyen eset volt ez? Tudom, most ezt hirtelen dobtam be nektek, de nagyon kíváncsi vagyok rá.
1: Nekem a
3: most második, vagy a zene után?
0: Nem, most.
1: Nekem a második férjem egy nagyon nyugodt, békés emberke volt.
2: Hát a Karin ellentétje, értitek?
1: Mit? Eltettem lábalóra.
3: Értjük.
2: Igen?
1: Tényleg egy nyugodt, békés, leraktad, ott maradt, szóval ilyen tényleg mindenbe beléz, nem vitatkoztunk, nem veszek el. És együtt voltam vele 8 évig, de alapból az én zsánerem azért nem ez a fajta. Tehát én azért a magára...
2: Minek menti hozzá?
0: Amit szoktam neked mondani, Karina, hogy neked a lábad között 6 néger pimpili van, kb. Olyan vehemes nő vagy.
1: Igen, szóval is látom.
2: Ezért nekem Karina kizáró tényező.
1: Igen, és a gyerekem apja pedig egy nyugodt, békés, kiegyensúlyozott ember volt.
3: Hát próbált a természet kibabrálni veled, hogy egyensúlyba legyél, de hát nem hagytad magad.
0: Ez egy nyíljami rendszer. Igen.
1: Na, tehát ez volt, amikor az ellentét
0: és
1: volt.
0: Mégis. Szerpente, Robi, nem kell, hogy bárki mindenki...
3: Nekem van,
0: és nem tudom, hogy...
2: Mondja,
3: és nem tudom, hogy miért van ez, de nekem is az első feleségem volt ilyen temperamentú, tehát mikor én először megláttam, ugye tudjátok, hogy diszkoztam, stb. És előtte egy diszkóban ismertem meg, és hát ő is ilyen vehemens kis lányka volt, tehát verekedett, amit el tudsz képzelni, minden inkább fiú volt, mint lány.
0: Ilyen simulékony volt akkor, igen.
3: Igen, tehát ilyen behízelgő, tehát na, ki ez a kis csöves kiskorú? Én meg ugye, hogy rám meg azt mondta, hogy te kis hülye diszkós, na mindegy, és akkor ez még a finomabbak voltak, na ehhez képest összeházasodtunk. És nem tudom, mennyire van előttetek Cindy Lauper, ugye a haján mindenfajta szín előjátszik. Na ő ugyanilyen volt. Úgyhogy azóta megfogadtam, hogy azért egy kicsit konszolidáltabb hölgyeket fogok választani.
0: Nálam, nekem egyből egy olyan képen előttem, és nálam is amúgy ez volt, hogy volt egy kis csaj, aki annyira jó nő volt, és nem érdekelt, hogy hát nem a legélesebb kés volt abban a bizonyos fiókban, nem szeretem ezt a metaforát, mert nagyon elcsépelt, de tényleg ez volt, és egy konkrét kép volt bennem, hogy sétáltunk valahol, fogtuk egymás kezét, és akkor így az a gondolat volt benne végig, miközben csak mondta, csak mondta magáét, és én meg közben így az járt a fejemben, hogy édes Istenem, hogy te mit csináltál?
3: Hogy be kéne tömni a száját.
0: Azzal nem volt probléma, hanem inkább azzal, hogy egyből az volt bennem, hogy édes Istenem, hogy te miért vagy ilyen hülye? És hogy egyben ez volt bennem, és akkor utána meg jött bennem az, hogy de akkor én mit keresek mellette? És végignéztem rajta akkor is, és az volt bennem, jó, oké, ez a kompromisszum még belefér. Úgy voltunk együtt, de az nem volt hosszú távú, nem tudom, pár hónap, de megpróbáltam.
2: Dávid, azt mondtad, hogy nem rövid távú kapcsolat, te most
1: egy rövid távú
0: mondtad.
2: Dávidnak ez a hosszú távú, érted?
0: Nem jött össze. Idáig bírtuk. Kész. Ennyi.
3: Az ágy az mindent mit.
0: Az meggyőződésem, ez pontosan így volt. Robi, van valami olyan, amit nem bírsz ki, mert akkor, ha nincs, akkor elmehetünk zenélni.
2: Szerintem menjünk zenélni, igazából aztán
3: jövünk vissza. Már nem bírja ki.
0: Oké, na akkor 2 zene és jövünk vissza.

0: Szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy nem kell aggódni Robiért.
1: Nem is kell.
0: Utánlépő.
1: Dávid, ez nem rádió kompatibilis. Menjünk itt tovább a témával, jó?
0: Mi a nyakháromszög, az már a múlté. Szeretnék orvosoktól kérni valami segítséget.
1: Nem kérünk valaki... semmit, bolond! Ne hallgassatok rá, Dávid bolondozik. Na, igen, szóval...
0: Annyira éhes, hogy megeszi még a műanyag háromszöget is a pizzáról a frappon lehet-e? Bármi probléma, de nincs belőle semmi gond. Hát megette, mi elmondtuk Robinak, hogy maximum majd a szervezetében kirakja az irányjelzőt. Mi kérjük elnézést.
1: De nem vette meg a műanyagot, Dávid.
0: Robin nem komoly talakon, de légy szíves a témát, komolyan beszélgetünk.
1: Jó, menjünk tovább, igen. Menjünk
0: köszönöm
1: tovább.
0: Szépen. Szóval... még folytatjuk még ezt a párkapcsolati irányt, Robinak az emésztésre.
2: A párodnak sem egy háromszöget.
1: A szerelmi háromszöget.
3: Elnézést kérek szépen, én a kenyér sarkán megettem a papírt, betűk voltak rajta, meg így.
1: Semmi bajod nem lesz tőle.
3: A se probléma?
1: Nem probléma. Az nem
2: egy kevesebb papírmunkád lesz.
3: Akkor jó.
1: Na, szóval...
0: Ha nem a rádiótól kapott szemléltetőt, meg addig nincs vele probléma. Na szóval, jó. Három dologra vagyok kíváncsi, míg folytassuk az először témát, itt párkapcsolatokkal foglalkoztunk, mennyire meglepő, hogy mi az a három dolog, hogyha párkapcsolati ismerkedéssel foglalkozunk, amikor ott van előttetek az az alany, és nem csak alkalmi kapcsolatot, szeretnétek párkapcsolatot. Mi az a három dolog, aminek mindenképp külsőleg, belsőleg meg kell felelnie? Összesen hármat mondhattok.
1: Én mondom, kezdem.
0: Egy pillanat, Robi. Uh-huh. Amiből nem vagytok hajlandók engedni, tehát annak mindenképp meg kell felelnie. Okay. Akkor kezdje, Robi.
1: Kezdem én. Egy, legyen mit fogni. Nem azt mondom, hogy 180 kilós legyen, de legyen mit fogni. Nekem ez fontos. Tehát ebből nem engedsz.
0: A
1: ismerkedés.
0: Igen.
1: A másik az, hogy legyen tisztességes.
0: De ez túl tág, Robi.
1: Jó, akkor azt mondom, hogy...
0: Ne köpjön le téged minden.
1: Nem.
2: Hűséges?
1: Hűséges és szeretetteljes. Tehát nekem ez abban nem engedek, hogy érezzem azt, hogy ő szeret engem, és hogy ő akar engem, és nem csak az, hogy én meg akarom hódítani.
0: Magyarul
1: szenvedést
0: szeretnéd érezni az irányából felé.
1: Igen.
0: Hát ez a legnehezebb része. Oké, harmadik?
1: Hát harmadik, ha ne legyen olyan tág, talán ne legyen ígérgetős ember. Nem szeretem az ígérgetést. Nem szeretem az ígérgetést. Azt, amikor azt mondja, hogy itt leszek, és nincs-e onnát, akkor biztos, hogy én nekem ott elvágták, mert én nem szeretem. Vagy akkor úgy legyen, vagy megérjen.
0: Tágan fogalmazott Robertünk, de most ezt elfogadjuk, szeretném, hogy konkrétabban fogalmazzatok. Párkapcsolatnál mi az, ami konkrétumnak, amiből nem vagytok hajlandók engedni, semmi áron, és ne ennyire tággal fogalmazhatok, mint Robi, konkrétumokat szeretnék
1: nem
0: hallani.
1: Nem voltam elég konkrét.
0: Menjünk tovább. Jó, a menjünk. Szőkével.
3: Szőkével? Legyen jó az ágyba. Ez elég konkrétum?
0: Ezt honnan tudod?
1: Még ezt előre honnan tudod? Ezt akartam én is kérdezni.
3: Ahogy megéri.
2: Dudorból.
3: A dudorból, igen. Na, ott a szerpente, látod? Nem, hát az tudni lehet egy pasiról, hogy jó lesz az ágy.
0: Legyen, érezd a kukóját. Oké, első pipa.
3: Igen.
0: Mi a másik kettő, aminek meg kell felelnie, hogy párkapcsolatban azt mondta, hogy megpróbálhatjuk?
3: Ne csesszed át. Nekem ez fontos. Most ezt hiába tárfogalom.
0: Ez nem megfogható.
3: Nem. Egyen szépen késsel és villával. Na, ne legyen bunkó. Most ez így jobb.
0: Édes Isten.
3: Ne legyen egy tajparaszt. Most mit mondjak? Tudjon udvarolni. Hát most... igen, ez se jó.
0: Szerpedő, te vagy az utolsó reményem.
2: Na, hát ugye itt... sajnos olyan emberekkel beszélgettünk, akik nem látnak, és más egy szerveikre voltak hagyatkozva, hogy hogyan keresnek párt. Ugye én látok, és ez most nem dicsekedésből, hanem mert látok. Nálam az első az, hogyha meglátok valakit, és mondjuk első blikre azt mondom, hogy igen, csinos, jól öltözött, megvan mindene, viselkedik, ez a viselkedés, ezt most úgy képzeld el, hogy normálisan fel tud öltözni, tud viselkedni. Nem azt mondom, hogy úgy járja, mint egy dáma, de ne is legyen proli. Most hülye szó, de nem találtam jobbat. Miért te prolinak érzed magad, vagy mit?
3: Hát ő nem, de nálam azért az edzőcipő farmer kombó.
2: Az nem biztos, hogy a proliságot jelöli, Karina.
3: Hát, én soha nem tudtam
2: azt mondtam, szépen. Én azt mondtam, hogy legyen csinos, hogyha ő most ortosban nyomja, vagy kis estébe, tök mindegy, de ne az legyen, hogy ja, tornacipő, igen, és hozzá fölvesz egy kis estét, vagy érted?
0: Tehát, Karina, nálad meg lehet különbözteti, Karina, nálad meg lehet egyelőre különböztetni, hogy mikor jössz és mikor mész. Maradjunk ennyiben.
2: Cipőd órában, ja.
0: Pontosan, figyeljük rá a szerpenta.
2: Na, ez az egyik. Tehát az, hogy legyen egy megjelenése, tág fogalmakkal megfogalmazva. Legyen egy megjelenése. Mikor így mondjuk az én számomra feltűnt valaki, akkor egy darabig figyelem, hogy a környezetével hogy viselkedik, hogy reagál a környezeti hatásokra, tehát hogy milyen a viselkedése. És hogyha a viselkedése is elfogadható számomra, na akkor kezdek el vele beszélgetni. És ebbe a viselkedésbe beletartozik, amit már ugye a műsor elején említettem, ugye, hogy milyen hangja van, tehát hogy beszél a másikkal, passzol-e az a hang ahhoz a testhez. Most nem tudom jobban kifejezni.
0: Nem, szerintem tökre érthető. Igen.
2: Hát és utána a harmadik, hát az meg ugye minden dönt, mindent eldönt. De az hát, már ugye két próba.
0: Az már más. Igen. Hát nézzétek, nálam ez amúgy hasonlít ahhoz, amit Szerpente mond, pedig aztán Szerpentével van hát olyan 3-4 évkor különbség közöttünk. De
2: attól... 300 kilométer.
0: Igen.
3: 3-4 év és 300 kilométer, az jó.
0: Igen, hát itt a hármas szám az nagyon igen, meghatározó itt közöttünk Szerpentével. Szóval nálam is például az elengedhetetlen, mondjuk nekem az nagyon fontos, hogy a lányban azt érzékeljem, hogy legyen öniróniája, és például nekem a humorérzék az elengedhetetlen a külsőn kívül. Igen, szóval a külső az alap, tehát ami elsőre megfog, az a külső. És ott azt kell látnom, hogy egyben van. És ott egy igényes megjelenés egyben van. Amúgy nagyon durva, és azt látom akár a saját korosztályomnál, akár a fiatalabb korosztálynál, és én ezt nem akartam régebben elhinni, de egyre többször látom, hogy rettentő sok igénytelen ember van. És ezt nem akartam elhinni. És és a nőknél, hogy én annyira megmaradt bennem az a megboldogult fiatalkoromban, hogy én annyira felnéztem mindig a csajokra, hogy ők tökéletesek minden, és amikor közelebb kerültem azért jó pár csajhoz, akkor meg szembesülni azzal, hogy hát azért ez nem mindig így van, és ez a része úgy durva felismerés volt, és azonnal kizáró tényező.
1: Abban nem gondoltál bele, Dávid, bocsánat, mielőtt más vizekre vezünk, hogy a te igény szinted magasabb, mint az ő igény szintjük? Mert az, hogy kiminek mi az igényes, azért az relatív. Tény, hogy van egy általános higiénia.
0: Neked konkrétumokat mondani, Robi, de most itt a rádióban nem biztos, hogy ezt érszerű, de szerintem, hogyha azt mondom, hogy igényességben itt összhatás, illatok, szagok tekintetében.
1: Aha, tehát vagy három napja nem fürdött című robot?
0: De nem, igényesség az, hogy te használj mondjuk egy deót, vagy valamit, hogy ne legyél büdös, vagy az,
1: most
0: hogy...
1: Most állj meg egy pillanatra, attól nem biztos, hogy büdös vagy, mert te nem használsz deót.
0: Aj, Robin, hogyha,
1: ha rendszeresen tisztítod magad, fürdesz, tiszta illatos ruhákba jársz, az ugyanúgy adhat egy engem? Komfortot.
0: Robi, most már értem, hogy téged miért, vagy miért idegesítheted fel a nőket. Nagyon sem értem.
1: Jó, na, szóval mert te most mi vagy?
0: Egy pillanat még, csak a másik része az, hogy legyen önkritikája. Hogyha megvan az önkritikája, érzelmi intelligenciája, ugye a második, harmadik, akkor ebből már jön az önkritikus humor, ami nekem elengedhetetlen, és hogy legyen kritikus.
1: Jó, de azért azt tegyük hozzá, hogy mondjuk egy első randiból nem feltétlen veszed le minden esetben. Jó a higiéniát, igen, de az, hogy milyen de érzelmi szinten van, az nem jön le minden esetben.
0: De hogy nem probilátszódnak ezek a dolgok, Szerpente?
1: Van, ami nem szerintem.
2: Az lupán kíváncsiság szintjén,
1: igen?
2: Hogy ugye átmegy egy bizonyos szűrőn, eljuttok a lakásig, már tételezzük föl, hogy az ellenfél kvázi a partnered lakásáig. Ott is körbenézel le olyan szinten, hogy megnézed, milyen a fürdőszobája, megnézed, hát milyen a WC-je, a konyhája, stb. Tehát érted, próbálod a körülmények vagy a környezetéből is kideríteni, hogy milyen ember?
1: Nyilván, ez egyértelmű, hogy lejön valamennyire.
0: Én igen, de azért, mert mondani, itt fontos, és erre azért mondtam azt, hogy legyen önkritikus, és hogy legyen öniróniája, mert hogyha önkritikus, akkor átlátja a saját magát és a környezetét is jobb esetben. Ezáltal nem csak magára, hanem a környezetére is akkor igényes lesz. És persze,
2: de mondok erre majd egy példát.
0: Úgyhogy félre ne értsétek, én nem azt mondom, hogy most, amit Szerpente mondott, azt hiszem, te dálmaszót használtál, hogy nem arra gondolok, hogy most legyen itt mindenben olyan hercegnő. Itt tök átlagos dolgokra gondolok. Csak hogy tényleg basszus, beszarás, hogy mennyi ellenkező példa van rá. Igen, figyelünk.
2: Én is hozok egy példát ilyen szinten. Tehát tételezzük föl, hogy ugye átment ugye ezen a bizonyos két, amit én említettem, két szűrőn, hogy csinos, dekoratív, dáma, minden üde jó, színes, szagos, széles vásznú, amit akarsz, minden megvan. Eljuttok a kéróig.
1: De akkor nem a tévéről beszélsz, nyugtass meg.
2: Betévedsz a konyhába, csak egy pohár vízért, most mondtam valamit. És látod, hogy ott van a kétnapos mosatlan, mit tudom én, megnézed az edényeket, érted is, szarrá van égetve az alja. Most csak ilyen túlzott dolgokat mondok, érted? Ebből azért lehet következni. A fürdőszobáról most nem menjünk bele, hogy most tőlem benne van a múlt heti tincs is a lefolyóba.
0: Tehát, figyelmeztető jelként fogadnám, tehát biztos, hogy figyelmeztető jel lenne, akkor sokkal még tágra nyitottabb szemmel szemlélném, de akkor az már egy nagyon komoly figyelmeztető jel. Ugye, akkor úgy lennék már vele.
3: Ezért van nálam mindig rend.
1: Egy alapvető rendet mindenkinek.
0: Tehát na azt mondjátok meg nekem, hogy ti amúgy megfelelnétek a kritérium listátoknak fordított esetben?
2: Tehát,
0: Karina, Szerpente, Robi, én a saját kritérium listátoknak ti saját magatok amúgy megfeleltek.
1: Én
2: hát én mondanám most azt, hogy kérdezz meg Évit róla, de nincs itt. De az én legény lakásom az tipi-topi volt férfi létemre.
1: Én azt gondolom, hogy igen,
2: az igazat,
1: de...
2: hogy amit Karina mondott, hogy ő állandóan tipi-topi rendet tart, ez valóban így van, és elismerésem a hölgy irányába.
3: Köszönöm szépen, de tényleg, tehát ez nagyon fontos.
2: Na, most a legény lakásomat ugyanígy képzeld el, hogy az tipi-topi volt.
1: De Szerpente, te voltál nálunk is, voltál nálunk is, legalábbis itt nálam.
2: Igen, ott ugyanaz volt, tehát semmi gondom sem. Nem volt.
3: Én
2: igen.
3: Egy porszemet nem találtam.
1: Tehát, hogy alapvetően van egy
2: nálam, olyan... Nálam, nem is voltál.
3: Nem nálad, a Robinál.
1: Nem, van egy alapvető nálam igény.
0: Nálam meg egyik ötök sem volt, de ha rajtam volt, nem is jöttök.
1: Ez nem igaz.
0: De el csak görénykedem. De amúgy meg...
2: Dehogy nem, hát meghívtam, mikor ezért, mi ez, nagy takarítás lesz, meg fázfelújítás.
0: Hát egyértelmű. De ott mi másik?
3: Na, megyünk segíteni, nem is tudtam róla, viszom a
0: fórumot. Hát tavasszal költözünk az új házba, oda kellenek a segítőkezek.
1: 100 000 per óra.
3: Szerpente, egy
2: dolgát. Ajánlom Robit, a Robi az nagyon...
1: Mondom, 100 000 per óra.
0: Robi, én a tökéletes falszín kiválasztásához szeretném majd a segítséget kérni, mert itt a vörös árnyalatokkal kapcsolatban lenne erre szükségem, mert itt négyféle szín...
2: Az a Karina a vörös árnyalatokra. Ez a Karina volt, aki érzi.
0: Karina, egy kélakot szeretnék kialakítani magamnál.
3: Megyek, édesem, csinálom. Megyek.
0: Csak figyelsz engem, csábolj szívem.
2: Ugye én meg asztalosban megnyomom neked a szív alakú francia ágyat.
0: Na, ez aztán. Összeraktuk, amíg van, menjünk ezen, éljünk egyet, és szerintem akkor is fogjuk folytatni az egészet innen. Emivel fogunk foglalkozni? Emi mit jelent egész pontosan? Milyen kontextusban? Foglalkoztunk már ilyennel. Mindegy, majd meglátjuk, úgyhogy zenélünk.

0: egy lépésre közelebb hozzád ez a Lépés Rádió, és természetesen megint nem szóltak nekem, csak már kiabálnak már megint, mit szólal, meg szólal. Jó van már, megszólalok már, mondom én, amit kell. Szóval, www.lepesradio.hu, itt elértek mindent, aztán tudtok csinálni, amit akartok, mert megtaláltak minden fontos infot. Ez egy jelzésnek, az Robi, nem kell fél órán keresztül elmondani az elérhetőségeket, ott megtalálok mindent, aztán mindenki csinál, amit akar. Na, emivel fogjuk folytatni, mesterséges intelligencia, lerágocson. Most én nem tudom, nagyon, amúgy ez zárójeles megjegyzés, az Anthropic, aki a Cloudot fejleszi. Most náluk olyan szinten haladt előre az Opus rendszer, meg hát itt van több minden, most nem akarok senkit ezzel mutatni. Olyan szinten szabadultak el az agentjei, ügynökök, Karina, csak hogy érte is.
1: Olvastam,
0: ügynökök, Karina, csak hogy érte is.
1: Olvastam, hogy...

0: Emi mesterséges intelligencia, és itt a párkapcsolat. Ne a szó hagyományos értelmében gondoljatok a párkapcsolatra, hanem itt először felteszek egy olyan kérdést, észreveszétek azt, hogy benne vagytok már egy párkapcsolatban, és azt veszitek észre, hogy egyre jobban beszélget a partneretek az Emivel. Ez egy ilyen tök standard dolog, mindenben már azért az éjjel kérdeztük meg, nagyon sokan, ez rám is érvényes, illetve a partnerünk is. Viszont azt kezded észrevenni, hogy a partnered már egyre intimebb beszélgetés folytat az AI-jal. Na és itt van az első kérdés, amire kíváncsi vagyok. Előre szeretném jelezni. Nem arról beszélünk most, hogy nálunk ez nem lőtt, mert ez egy gép, meg minden. Most ezt lőjük ki. Játszunk el a gondolattal, hogy ez előfordulhat, és akkor így közelítsük meg az egészet. Hogy mi az, tehát mi zavarna jobban? Az erotikus üzenetek, vagy az, hogy a párod minden örömét és bánatát először az Emivel osztja meg?
1: Elsőként az utóbbi, mert hogyha bármi problémája van, azt gondolom, hogy egy kapcsolatban az intimitás része az, hogy megosztjuk egymást, nem csak pozitív, hanem negatív dolgait is, hisz nem csak jóban, hanem rosszban is együtt vagyunk, egy pár vagyunk. És az szerintem zavaróbb egy embernek, amikor valaki másra, most legyen ez most a mesterséges intelligencia, mert erről van szó, de akár bárki másra osztja meg a párod. Nem is minden esetben azon van az elsőleges probléma, hogy mással is adott esetben megoszt, nem is mindent, egy-egy infót, mert az előfordul, hanem az, hogyha mindent másról oszt meg, és ezt látod te is a saját szemeddel, füleddel.
0: Szerintem ijesztőbb az erotikus üzenet, mert hogyha belegondolsz, vagy belegondoltok egy erotikus üzenetet írni az AI-nak, akkor ott valamit nagyon erőteljesen kezdesz kompenzálni.
1: Az inkább a szexualitással kapcsolatos, Dávid, de egy intim kapcsolatban hidd el, a bizalom ha jobban meging akkor abban az esetben, hogyha azt látod, hogy a párod minden érzelmét mással osztja meg. Az, hogy most erotikus üzeneteket kap, hát tény, az is zavaró, hát én nem mondom azt, hogy nem, csak én azt nem feltétlen minden esetben kapcsolnám az intimitáshoz.
0: Hogyha Karina például mondjuk egy olyan csaj lenne, aki mondjuk AI-tól várna minden reggel valami beindító üzenetet, és az AI mondjuk neki reggel küldene kérdést, hogy na Karina, és most reggel milyen bugyit vettél fel, miben kerekedik most a feneked? És ő elkezd erről írni, és utána az AI pedig leírja neki, akkor ez nagyon jó lehet, meg minden. És eljutnak oda, hogy már erről beszélnek részletesen, mi van a melleivel, fenekével, stb.
1: Feltehetek egy kérdést, David? Igen. Ezzel kapcsolatban a másik fél tudja, hogy AI ír, vagy azt nem tudja, csak úgy valaki. Mert az nem mindegy. Mert ha én tudom, hogy egy AI ír ilyen üzenetet a páromnak, hát akkor lehet, hogy mosolygok rajta. Hogyha egy másik férfi, akkor már nem biztos, hogy mosolygok, sőt, egyáltalán nem. És akkor kérdőre vonom. De most egy géppel versenyezzek? Én most nem arra akarok kiukadni, hogy gép nem gép, és pont mondtad, hogy ezt hagyjuk is, csak hogy az a kérdésem, hogy a másik fél tudja, hogy az mi?
0: Na, az a szerencsé, Robi, hogy még ránéztél a mission menetre, mert hogy a következő kérdésem, hogy pontosan ez, ebből látszódik, hogy patentől felkészült műsorvezető vagy, mert hogy a következő kérdés pontosan ez. Mert hogy ezzel folytatjuk, zavarna, hogyha ezt a párod tudná, vagy nem tudná.
2: Engem nem zavarna például. Egyik részesen. Engem azt se zavarna, hogyha az AI-jal dumcsizná meg a lelki problémáit, és azt sem zavarna,
0: nem,
2: hogyha
0: intim, hello.
2: Nem, intim, azt sem. Nem.
1: Engem az, hogy az AI-jal ilyet dumál, az nem zavarna, de hogyha más emberrel, és ez kiderülne, és ráadásul ezt eltitkolná, magyarán már az egyfajta érzelmi megcsalás. Onnantól kezdve viszont nagyon is zavarna, de most én nem akarok versenyezni egy géppel, hát ha neki az ad egy pluszt, hát egészségére.
3: Igen, de az már elgondolkodtató, hogyha ilyen igénye van, hogy egy gép el tudjon ilyen témáról beszélgetni, akkor itt már a kapcsolatban van valami probléma.
1: Felteszek egy kérdést neked, Szerpente, hogyha párodtól te mindent megkapsz, és te is részedről mindent megadsz, és ő mondjuk teszem föl, többre vágyik, és bevon egy ilyen eszközt, hát miért ne vonjon most, akkor szexuális segédeszközt se használjatok az ágyba?

0: Tehát, hogy értelek, csak nem, hogy miért ne? Tehát, hogy miért azért, ne próbáljunk ki új dolgokat? Legyünk nyitottak.
1: Vagy hagyományőrző, vagy nem tudom, tök mindegy. Tehát nevezzük Maradinak az egyszerűség kedvéért. Tehát én úgy érzem, hogyha, ahogy mondtad, hogy na, én részemről megadtam mindent, és én úgy igen, érzem, hogy ő megadott nekem mindent, akkor miért kuntorogjak? Egy,
0: nem
1: kettő.
0: Kell neked kuntorogni. Nem, őnek is csak ez egy plusz dolog, mert mondjuk teszem fel,
1: azt mondja. De ezt a pluszt, ahogy az elején mondtad, és te mondtad, nem én, ezt a pluszt miért nem veled osztja meg?
0: Megosztja velem,
2: de akkor én inkább mások tenné fel ezt a kérdést, csak hogy nem menjünk el itt a gép irányába. Tehát magában az, hogy hűség és kapcsolatban megbeszélt határok, ez meg kell, hogy például ezt határozzák, hogy a határok önáll, ti meghúznátok, hogy nem AI-jal, ez nem jöhet szóba. Csak azért, mert hogyha például egy AI ír neki mondjuk szerelmes gondolatokat, és azt a partneret elkezdi neki viszonozni. Ne abba menjünk bele, hogy gép.
0: Az a helyzet, hogy én ezt azért
2: valami, tudom. Mégis, pillanat, Robi, mégis ez mondjuk megtörténik. Akkor itt már a hűség és a kapcsolatban meghúzott határokkal, akkor már ezt hogy kezelnétek?
0: De most erre azt mondom neked, hogy értelek titeket, de most inkább csaljon meg, vagy használjon egy gépet? Ez a kérdésem. Hát akkor inkább használjon egy gépet.
1: Én meg azt mondom, hogyha már itt tart a kapcsolat, hogy a versikéket, az udvarlást, meg minden szart egy nyomorult AI-ra bízzuk, vagy engedjük,
0: nem,
1: akkor
0: nem
1: az a kapcsolat nem érett meg arra, hogy tovább tarts.
0: Igen, Szerpente, de én meg azt mondom, hogy én nem ilyen szempontból közelítem meg, én abból szempontból közelítem meg, hogy alapvetően, hogyha ő ezt egy jó szórakozásnak tartja, és ezt megosztja velem, és én erről tudok, és ezért tettem fel a kérdést, és Dávid rá is kanyarodott erre, hogy tudja a másik fél, hogy az AI vagy nem. Tehát, ha én az elejétől kezdve ezzel tisztában vagyok, akkor könnyebben munszra áment, mint ha azt mondja a partneret, hogy hát ne haragudj, de én szeretnék mást bevonni az életembe. Hát akkor már inkább beszélgessen egy géppel, meg velem. Ha velem is ugyanúgy megoszt minden. A baj ott van, Szerpente. A baj ott van, hogyha a géppel megbeszél mindent, és nekem nem mond semmit, vagy csak a töredékét. De ugyanígy. Tehát, hogy itt az intimitás, az egyébként válaszok már ketté. Van a szexualitás, meg van az a fajta kommunikáció, ami mit tudom én, a problémák, amit megél igen, a mindennapokban. Tehát nem a kettőt ketté kell választani.
2: Az intimitásról beszélünk. Mármint az ilyen szerelmes része, erotikus része, tehát itt nem normál szex, nyilván ez nem.
3: Hát ha hiányzik a párodból az erotika, és mondjuk...
1: Akkor Karina, akkor eljutottunk ugyanoda, hogy megint a kapcsolattal van a probléma.
3: Nem biztos, mert vannak olyan férfiak, akik nehezebben tudják kifejezni, vagy másképp fejezik ki, mint ahogy te szeretnéd, és akkor egy töredék részét megtalálod az AI-ban, hogy most nem azt, hogy reggel jó reggelt kíván, de mondjuk ha sokat dolgozik, Karina, keveset
1: azért törőfő. Nincs a lábad között 20 centi, ha csak nem mondod ezt, mindegy, tehát azért nem nőtt oda valami, mert te irányítod a pasit, és hogyha te azt mondod, hogy neked udvarlásra, rövidítsük le, udvarlásra van szükséged, akkor azt tegye meg.
0: És de ne megteszi, egy és ő neki még el, nagyobb az igénye?
1: Mondom, ne egy AI-tól várja el, vagy bárkitől, ne várja el, hogy azt hisz, hogyha nem tudja a partner ezt teljesíteni, akkor az a kapcsolat halott.
0: Attól függ, hogy ez a kapcsolat milyen szinten is van. Szerintem ez több tényezős dolog, nehézebb ebben menni. Tehát, hogy hát most egy kapcsolat elején
2: kíváncsi
0: vagyunk.
2: Vagyok, hogy amúgy valamilyen esetben mondanátok azt, hogy szemet hunyok felette, hogy a partnerem együtt vagy a partnereddel, működik elvileg minden, szándékosan használtam így, működik minden, de mégis azt mondom, szemet hunysz felette, hogy az AI az neki ír szerelmes gondolatokat, amit viszonoz neki a partnered, egyáltalán ezt személyesnek éreznéd-e, mármint hogy tudnál-e neki jelentőséget tulajdonítani, az hasonló, mint amiről eddig beszéltünk, vagy úgy nem vagy vele, hogy nem, igazából nincs is jelentősége. hogy ezt csinálja. Tehát szemet hújnál felette, vagy nem? Itt egy tök egyszerűen próbáltam feltenni a kérdést, aztán már kezdek robisodni, látszik, hogy...
0: Nem vagy robisodva, tök egyszerű a kérdésed. Én egy mondattal válaszolok erre, aztán szerpentet szerintem egy szóval fog. Én csak annyit mondok erre, amennyiben velem oszt meg elsőként mindent, és megbeszéljük, és az elejétől kezdve tudok erről, és ő ezt nagyon szeretné, és neki kell ez a plusz, nem tudom, bármi, akkor is ráadásul még én is jelen lehetek adott esetben, vagy elolvashatom, hogy ez ad engedélyt, vagy hozzáférést, akkor csinálja, miért ne? Ebben az egy esetben akkor azt mondom, hogy belefér. De az a helyzet, hogy amúgy meg nem. Tehát, hogy akkor, hogyha én erről nem tudok, és ezt titokba csinálja egy AI-jal, az ugyanolyan egy kicsikét nekem olyan érzem megcsalós dolog, mert akkor megbeszél egy AI-jal, vagy akárki mással az érzéseit, gondolatait, és közben velem meg nem, az már úgy nem fair.
3: Én csak akkor tudnám ezt tolerálni, hogyha én nem tudnék róla.
0: Na, Karina, meg pont fordítva
3: van. Én nem is akarnék se beleolvasni, se tudni
0: na,
3: róla.
0: Na, én meg pont ezt.
3: Nem, én nem szeretnék. Tehát én nem. Csinálja úgy, hogy ez egy ilyen titkos legyen, egy ilyen
0: akkor mencsvár. Akkor te úgy tekintenél ilyen... az AI-ra, mint egy szerető, nem mint egy eszköz.
3: Igen, de ez még mindig
0: de
3: jó.
0: De hát az nem egy szerető. Tehát ezt de, én nem tudom egyenrangú félként tekinteni.
3: De valamely esetben jó egy szerető, hogyha mondjuk AI.
0: Hát nem tudom, jó, én ebben nem hiszek.
1: Akkor most
2: szerbentem, és megkérlek ezt a témát, köszönöm.
1: Megmentem ezt a kritizi témát. Először Karinának, aztán Robinak teszem fel ugyanazt a jellegű kérdést, csak ugye mindenki értse úgy, ahogy érti.
0: Jó.
1: És remélem, hogy jól fogjátok érteni. Tételezzük föl, hogy illetve hát, hogy párkapcsolatban éltek.
0: Igen.
1: Ugye mind a ketten. Örülök is neki, ismerem a párotokat, nagyon kedvesek, aranyosak. De az egyik fél, tehát a párod azt mondja, ez nekem ez így kevés, és most nem AI-ozok, semmilyen nincsen, ez így nekem kevés, és azt mondja a másik, hogy figyelj, én a paplan alatt még pluszba játszadotom. Vagy segédeszközzel, vagy anélkül, most tök mindegy.
0: Úgy, hogy engem nem vesz be?
1: Úgy, hogy téged nem vesz be.
0: Oké. Okay. Mi a kérdés?
1: Túl vagy egy aktuson, most lehet, hogy nem rádiókompatibilis a megfogalmazásom, de túl vagy egy, igyekszem azért az lenni,
0: uh-huh.
1: Tehát túl vagy egy aktuson, vagy kettőn, vagy hárman, majd reggel föl kell a párod, kihasználva a reggeli merevedését, Karinának mondom most, kihasználva a reggeli merevedését, figyelj, Karina, te nem akarod, itt helyben lerendezem magam. Vagy Robinak szól a kérdés, figyelj, Robikám, aranyos voltál, kedves voltál, jó voltál, minden, de hát akkor még előveszem Bélát is. Játszok vele.
2: Igen, és mi a lényeg?
0: Igen, és mi a kérdés? A kérdést várom.
1: A kérdés az, hogy szerinted mi a különbség egy AI, aki így beszélget, vagy egy ilyen hozzáállás?
0: Egy szexuális segédeszköz között?
3: Semmi.
1: Semmi különbség nincsen közt.
0: Nincsen,
3: semmi,
0: persze.
3: A világon. Ez egy
0: én azt hittem, inkább azt fogod megkérdezni.
1: De elfogadod ezt a hozzáállást, hogy figyelj, Robikám, nagyon fasz volt, bocsánat, nagyon jó volt, minden jó volt, de hát nekem még azért kéne 5-6 menet. Vagy, hát Karina, az a helyzet, hogy most jó volt, ezért, de nekem azért a marcsa az jó.
3: Isten áldjon!
2: Amúgy ez ebből rohadt hosszú témát lehet csinálni, mert amit régebben még mutattam is nektek még a Groknál, hogy vannak ezek a társfunkciók, ami persze az elég fapados, de ott is a karakterrel ott elvittem egy jó ideig, szándékosan teszteltem ezt az egészet, és brutál, hogy utána itt ki tudod választani magadnak a karaktert, és akkor utána már ő elkezd bár ott vetkőzni, mindent csinálni, már úgy fordul, ahogy kéred, és egy konkrétan egy ilyen karaktert kapsz, akivel kijelheted magad virtuálisan. És persze vannak speciálisak. Szóval, hogy ezekből lehetne egy annyira nagyon jó témát csinálni, csak hát már az idő erre így nem elég.
0: Igen, viszont a kérdésre, hogy válaszoljak. Karina válaszolt, én viszont nem, de direkt hallgattam, mert én azt hittem, azt fogod megkérdezni, hogy engem zavorná, hogyha a párom ilyennel élne. Mert végül is ezt kérdezted, csak nem így fogalmaztad meg.
1: Igen, hát próbáltam rádiókompatibilis.
0: Jó, hát így is rádiókompatibilis, meg úgy is szerintem, csak így egyszerűbb. Én abban az esetben, hogyha, hát hogy mondjam, hogyha ott fekszek mellett, akkor zavarna. Úgyhogy akkor miért nem mond be engem is, harmadik félnek? Vagy hogy mondjam, érted, mire gondolok? Akkor, hogyha ketten vagyunk az ágyba és beveszünk segédeszközt, az nem zavar, mert én is részese vagyok, és én.
1: Az megint egy másik
0: történet. Az egy másik történet, igen. De, hogy, de várjál, hogyha ő egyedül csinálja, és akkor, amikor ott fekszek mellette, akkor az zavarna. Akkor miért nem szól nekem is, segítek én? Mert ott
2: hogy mi zavarna, ki mit zavarna, majd erre majd visszatérünk.
0: Jó, de ennyit akartam már válaszolni, hogy amúgy, ha nem vagyok ott, és akkor nem biztos, hogy zavarna.
2: Főleg, egész nem is biztos, Robi, hogy tudnád zavarni a partneret, hogyha hallanál, hogy rendetlenkedik a kis paci, miután megetted a pizzának még az elválasztó.
0: Azt nem ettem meg!
2: Szóval ezután biztos, hogy tudnál vele mit kezdeni, mi pedig megyünk szedni a Lee nem sokára 7:30.

0: egy lépésre közelebb hozzád, ez a Lépés Rádió, és most van, pont most van 7:30.
1: Egy perc múlva, bocsi.
0: Ne akadjunk fel a részleteket.
2: Mi vagy, a kukkos óra, vagy mi?
0: Igen.
1: Nem,
0: nagyon professzionálisak vagyunk, úgyhogy mindent elmondunk, majd nem sokára jön a vízállás jelentés is. Szóval...
1: Dávid, nem beakad?
2: A fürdőszobában bokáig.
0: Az biztos, hogy megoldunk mindent. Amúgy azt hiszem, várjatok be, melyik témával megyünk tovább egy pillanat.
3: Azt hiszem, várjatok, hol itt vagyunk?
0: Professzionális műsorszerkesztés van, mindenki álljon meg a csába egy pillanat.
1: Megyünk a bekamerázásra, ja,
0: igen,
1: Dávid.
0: Igen, bekamerázás megvan, igen, már közben rájöttünk, Karinának kell a Big Brunner, oké.
3: Okay. Igen, kell a Big Brunner, szóval, úgyhogy kérem a kamerát.
0: Home office, nagyon sok ember. Állj, mert most ezt úgy hozzam, hogy ezt most tudjátok meg, szóval. Nagyon sokan home office-ban úgy dolgozok, hogy a főnök a munkaidő egészében megfigyelték. De amúgy tényleg vannak ilyenek, ahol azt tudjuk, hogy nagyon sok olyan rendszer van, ahol külön ki kell lépned, kirakod magad szünetre, vagy épp mondjuk visszalépsz, és akkor ugye a rendszer ezt figyeli. Viszont egyre több olyan hely van, ahol normális kamera van beszerelve hozzád, ahol te dolgozol, és a kamera megfigyel téged. Valahol csak képet veszi, valahol viszont képet és hangot is. És akkor így figyel meg téged a főnök. Na hát...
2: Már megint pukisztál.
0: Az még a legkevesebb. És akkor innen jönnek a kérdések. Itt, ugye, amiből kiindulunk, ugye itt a bizalom lenne a kiinduló pont. Mondjuk szerintem itt ilyen nincs. Ez csak úgy, mint ahogy a barátságnál is, például pénz, a barátságban pénz, vagy pénzben nincs barátság, munkában sincs nagyon bizalom.
2: Valami hasonló mondás, igen.
0: Igen. Szóval...
1: Akkor mi minek dolgozunk együtt?
2: De nincs is pénzről szó.
1: De pénzről nincs, de barátságról van szó.
0: És amúgy erről a témáról mi beszéltünk amúgy nem annyira rég, viszont te itt kamerával meg vagy figyelve. Tehát itt most itt nem feltételezünk, hanem most ezt énként kezeljük. Kamerával téged figyelnek egész munkaidőt alatt. Te hamarabb végzel a munkában. A maradék idő az most akkor a te saját időd marad, vagy akkor valamilyen álmunkát köteles vagy végezni, mert ugye a kamera az vesz téged végig.
1: Na most erre hagyj reagáljak gyorsan. Ha te foglalkoztatva vagy mondjuk 8 órában, akkor neked teljesen mindegy, hogy van feladatod vagy nincs, a 8 órát kutya kötelessége le kell tölteni. Legalábbis ez általánosság van ott, a rend.
0: Tehát igazából a te időd marad a maradék, vagy a főnöké?
3: A főnöké.
2: Akkor is a főnöké.
3: A főnöké.
2: Ha az a baj, tudod, igen, bocsánat, Karina, igen, mondjad.
3: Nem, mondjad.
2: Az a baj, hogy itt a szemléleten kéne változtatni. Tehát, hogyha, és van benne egy csapda is tulajdonképpen.
3: Ó, akkor nyomhatom top lesz be a 8 órát, na, az akár, a szemlélet.
2: Igen, na,
3: mindegy. Hol a csapda?
1: Az a szerencsét, Karina, hogyha én meg is figyellek, nem látom.
0: Na, mindenki fogja be a száját, aztán, na.
2: Igen, mondjuk.
0: Egyéb mindenki fizetés megvonást fogtok kapni, most már tényleg, most már legyen elég mindenkinek, menjetek félre, játszatok a Legóval, Robi megeszi mindjárt a pizzáját a háromszöggel, Szerpente, csak rád figyelünk.
1: Hozzá kukám!
2: Na, az a helyzet, hogy ugye te leszerződtél napi 8 órára. A főnöknek, mert ugye azért főnök, előtte van ez a hülye megjegyzés, vagy jelző, főnök, főnöknek kötelessége az aznapi teendőket kiadni, hogy mi a munkád. Ezt ő, ha profi, akkor be tudja osztani, hogy ezt 8 óra alatt el tudod végezni. Pont. Te meg tudod ezt oldani, de te egy lelkes, stahanovista rajongó fütyi vagy, és azt mondod, hogy ezt én meg tudom csinálni 6 óra alatt, mert hű de fasz a gyerek vagy. Maradt ugye 2 óra. Itt a 2 órában neked egy látszólagos munkát kell végezni, ami hát nagyon fárasztó tud lenni.
0: De pontosan ebből indulunk ki, igen.
2: Nagyon fárasztó tud lenni, de hogyha most normális lenne a főnök, akkor azt mondaná, hogy igen, te egy fasz a gyerek vagy, és elvégezted 6 óra alatt, és most jön a csapda, akkor még 2 órányi, vagy 3 órányi munkát fog rád nyomni. Érted? Tehát te a 8 óra alatt teljesítettél, vagy 6 óra alatt teljesítettél 100%-ot, akkor képes vagy 8 óra alatt 120%-ot teljesíteni. És csak egyre több a munka. Mi a magyarázat, hogy más is megértse. Elmész egy munkahelyre, én egy fasz a kezdő munkaerő vagyok, és hű, de jó, beleadod apait, anyait. Majd az ottani kollégák azt mondja, hogy hülye vagy? Hát velünk tolsz ki, ha megmered még egyszer ezt csinálni, agyonverlek az öltözőbe. Mert van egy norma, bár azt is ilyen léütő drógerek állapították meg, akik környékén nem voltak a munkának, csak odajöttek stopperra, és mérték, hogy te 2 perc alatt teszed arrébb a poharat, vagy sem.
0: Igen, erről beszéltünk amúgy 2 vagy 4 héttel ezelőtt, vagy nem tudom mikor, és igen, hogy tényleg ezzel ezt fejtettük meg ebben az egészben, és azért nem is akarom ezt túlságosan elnyújtani, de amúgy meg ténylegesen ez van, hogy nagyon hülyén van ez az egész így megcsinálva. Arra viszont kíváncsi vagyok, hogy mi volt a legabszurdabb ellenőrzési módszer, amit munkahelyen tapasztaltatok? Erre viszont mindenki.
2: Bocsánat, én is voltam főnök, most már nem, de ugye voltam
0: akkor főnök. Mikor voltál a leggörényebb az alkalmazottjaiddal, akkor így mondtam.
2: Én sosem voltam görény az alkalmazottaimmal, és ezt vissza is kaptam emberileg. Tehát mai napig is kapcsolatban vagyunk. Aha. Ugyanis én azt mondtam, hogy oké, figyelj, amit én elvárok tőled, 100% a 8 óra alatt. Ha te ezt 6 óra alatt, 5 óra alatt teljesíted, semmi gond, takarodjál haza, pihent ki magad, és reggel 8 órakor vagy 7 órakor, több mint egy reggel munkatkezkéskor, ott legyél fitten, nem érdekel, hogy bebrúgtál az éjjel, de fitten, frissen, kipihenten ott legyél, és ugyanúgy elvárom azt a 100%-ot. Ha na, ezt ez nem tudod teljesíteni,
0: igen,
2: akkor takarodjad.
3: Oké, na de hát ezt...
0: De akkor most akkor arra viszont felszóljatok.
3: Hát ezt, ezt azért egy kötött munkahelyen nem lehet megtenni.
2: Miért
0: igen, nem lehet ezt beszéltük át az elő, most ezt ne
3: jó, oké, csak mondtam, hogy ez egy szép álló.
1: Viszont én is hagyd mondjak egy dolgot, egy példát.
0: Mindjárt mondasz, Robi, igen? Csak benyomán sorba létsz.
1: Oké, rendben.
0: Hogy akkor mi volt az a nyomat? Hogy is szólt a kérdés pontosan? Mi volt a legbizarabb ellenőrzési mód, vagy legkellemetlenebb ellenőrzési mód? Mi volt a legabszurdabb ellenőrzés, amit munkahelyen tapasztaltál?
3: Nálunk volt kimenő, amikor kimentél az ajtón, volt egy kis gomb, amit meg kellett nyomnod, vagy piros volt, vagy zöld. Ha zöld volt, kimehettél, ha piros volt, akkor zsebeket kiüríteni, kabátot levenni, jó, nem bugyira, melltartóra vetközni, de azért megszabadulni azoktól a dolgoktól.
2: Hát az egy kicsit megalázó.
3: Igen, ez egy kicsit megalázó, és nem ez volt a probléma benne, az a probléma, hogy ezt lehetett befolyásolni, ezt a színezést, hogy ez kicsit.
2: Igen, mert általában mindig a jóseggű, jófenekű lányokat.
3: Igen, vagy épp valami szimpi volt, vagy épp haragudtál rá, vagy, tehát ezt azért lehetett
0: befolyásolni. Hányszor tévedt levetkőznöd, Karina?
3: Nekem? Hát most várják ki 10 év alatt, hát szerintem nem tudom, sokszor.
0: Akkor jó csaj voltál, oké.
3: Sokszor.
2: Konklúzió.
3: Hát azért azt nem mondanám, de igen.
2: De odaadó.
3: Átlagos.
2: Odaadó munkatárs voltál.
3: Igen, odaadó viszont munkatárs voltál.
1: Viszont, amit Szerpente mondott, ahhoz én szeretnék csatlakozni egy picit, hogyha igen, lehet most már, vagy nem tudom, Dávid, hova szeretnél tovább lépni. Én azt akarom csak mondani, hogy mi ugye az egyesületet működtetünk, és elsősorban ilyen telefonos, call centeres munkában dolgoznak nálunk emberek. Igen, és a lényeg az, hogy ez olyan szempontból kötött, hogy például mondok egy példát, 6 órában van foglalkoztatva az illető, akkor van egy olyan, nálunk van egy rendszer, egy úgymond időmérős rendszer, ami azt méri, hogy ki mennyit telefonál, tehát mennyi az aktív munkavégzése, amit konkrétan a telefonálással végez, és mi a plusz. És van egy úgymond olyan idő, ezt
2: formátok?
1: Hát olyan forma, hogy van egy meghatározott, ezt most pontosan nem tudom, hogy mennyi, de egy napi, nem tudom, 3-3,5 óra, ami konkrétan ténylegesen mindenki tud hozni, minden operátor, és az teljes tisztán csak a munkaidő. Tehát az a tiszta munka. Abban nincs benne az, hogy pisik, aki semmi, az csak, amit a telefon és a gép előtt töltött idő. És azt a limitet meg kell mindenkinek ütni, van egy ilyen alap-alsó határ. És azon felül pedig nyilván van, aki jobban teljesít, van, aki kevésbé. De ez viszont egyéni teljesítménytől is függ, mert mondjuk valaki vak, valaki gyengénlátó, stb. Ez több összetevős. És pont ebből kifolyólag ez még egy picit ilyen speciálisabb környezet ezáltal, de azt akartam csak ebből kihozni, hogyha én főnök normális, akkor ha 6 órába foglalkoztat, akkor felméri a te képességeidet, elvileg kellenének lenni ilyen felmérők, vagy tesztek, munkák, ami alapján látja az, hogy te mennyit bírsz átlagosan. Nem az, hogy mi a maxod, hanem hogy mi az átlagod.
0: És akkor feltételezem, Robi, mivel fogyatékkal élő embereket foglalkoztatok, ezért, hogyha már valaki tudja, akkor túlórát is kell vállalni, amit természetesen nem fizettek ki.
1: Nincs ilyen, hogy túlóra.
0: Nem vagy szertetőnek, ne esett, oké.
1: Tudomásom szerint ilyen sosem volt.
3: Csak én szoktam túlórázni.
1: Az más kérdés, de Karina nem telefonál.
3: Igen, én nem telefonálok.
2: De hogy nem telefonál, most itt telefonál.
3: Én nem telefonálok, én gépen.
1: De azért azt is kérdőjelezem.
0: Rabi, Karina, amit bevállal a munkájáért, csoda, hogy nem esett teherbe, ennek biológiai okai vannak, hogy nem esett.
1: Igen. Nem, nem szeretnék
0: Karinával olyat
3: végezni. Így van.
1: Nem az a baj, Dávid, hogy az te voltál, tehát rám akarod kenni, de hát ez nem fog menni.
3: Nem érdekes.
0: Nem szégyen az.
3: Szép gyerekeink lennének, Dávid.
0: Mi? Csodálatos családot alapítanak Karinával. Nagyon jó családot raknánk össze ketten. Olyanok lennék, mint a Tetris.
2: Szörnyetek. Igen. Ja.
3: Szépség.
1: Na de menjünk tovább. Van-e még kérdés?
0: Na, ennyi volt a fantázia rovat, viszont arra a részére még nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon furda lesz a része, és én nem fogok tudni addig bárányokat elaludni. Számolni este elalvás előtt, hogyha erre a kérdésre még nem kapok választ. Plusz pénzért, azt tudjuk, Karina vállalja. Ha plusz pénzről van szó, akkor ott jöhet minden, viszont. Plusz pénzért vállalnátok-e, hogy ti egész nap kamera által legyetek figyelve?
2: Nem, köze nincs az én jobban. Tehát én olyan helyre el sem megyek dolgozni, ahol
0: lenne az
2: kamera...
0: a pénz, amennyiért megtennéd?
2: Nem, nem lenne. Tehát az, hogy én az orromat túrom, most mondtam valamit, ez nem tartozik rá. Tehát, bocsi, én se figyelgettem azt, hogy a főnök ott ül az íróasztalnál és játszik a bohóccal. Tehát kurvára nem értek el.
1: Alapvetően egyetértek Szerpentivel.
2: Minden főnök lusta dög.
1: Alapvetően egyetértek Szerpentivel, annyit hagyd tegyek hozzá, hogy van egy úgymond biztonsági rendszer, tehát nálunk pont az udvar, a bejárat van kamerázva, hogy lássuk azt, hogy esetleg illetéktelen nem jön be, de az más.
2: Robi, ugye mivel biztonsági cégnél is dolgoztam, tehát a biztonsági részt és a személyes megfigyelést ne keverjük össze.
1: Jó,
2: kurvára tudod összekeverni.
1: Jó, oké, csak ennyit akartam kiegészítésképpen.
2: Hát nem figyelünk meg öltözőt, nem figyelünk meg étkezőt, nem figyelünk meg WC-t, csak azért, mert ő az alkalmazott, én meg a főnök vagyok. Tehát ilyet nem játszunk. Nem. És ha már AI szóba került az este folyamán, nem, tehát nem vagyok híve annak, hogy ez a nyomorú telefon, ez állandóan figyeli a pofámat.
0: Ja, amúgy csak egy zárójeles megjegyzés, azt tudod, hogy amúgy figyeli a nélkül is.
2: Tudom, tudom. Ezért éjszakára ki is baszom a... Bocsánat.
1: Hey, rádió kompatibilis.
0: Vizetés fogsz kapni.
1: Elhatárolódunk Szerpentétől.
0: Te fogsz fizetni.
2: Kis baltázom ide az előszobába a telefon.
0: Eljött. Ott rakd össze, én kérek elnézni, és faragatlan viselkedéséért a kedves kollégának. Nem
2: hát de bunkó, tehát ne foglalkozzatok vele, bunkó.
0: Ne foglalkozzatok vele, parasztam, hogy disznóval van nevelkedett, ott szocializálódott. de nézzétek el neki, de, de ez van, hát nem, nem tudom mit csinálni, majd befizeti majd Robi majd egy kultúr és sok terápiára majd. Ugye, Robi?
1: Nem nyilatkozom.
0: Jó, na többi.
2: Egyébként, hogyha a parlamentben lehet, akkor lehet itt is. Na, mert mindegy, ez csak egy halk megjegyzés.
0: Hát, én bevállalom. Tehát, hogyha a mai műsorunknak az lesz az a címe, hogy parlament, akkor felőlem jöhet.
1: És ez még mindig a belevalósul.
0: Na, szóval, Robi, de akadjunk fel a részleteket. Karina, te mennyiért vállalnád be, hogy egész a figyelnek téged kamerám?
2: Hát, na jó, de ő nő.
3: Hát, én nyomom én szófét topleszba, hogy ne nyomnám én, figyelj. Mennyiért? Hát, ha jól fizetnek, fizetésem mondjuk.
2: De várjál már, és akkor ilyenkor most mi van a változókorra?
3: Nem kell szexelni, csak mutogatni.
2: Ja, tényleg.
1: Szerpent, ez nem az OnlyFans. Elindám
2: a figyelmedet egy aktív dolgozóra. Termeli a pénzt. Ontja a pénzt.
3: Ontja.
0: Robi, én tudnék neked egy új modellt javasolni a rossz lányokra.
3: Hogyha nem, nem, meg tudjátok... nem, a rossz lányokon nem, azokon borzasztó
2: csalók vannak. Nem rossz lány, érdek, csak szereti a pénzt.
0: Na, ez az, de oda mi fel közé mehetnél, Karina?
3: 10 éves lett fog
0: mondtam,
3: maga, 10
0: ezt amúgy mondtam, mondtam amúgy itt a többieknek, hogy amúgy nagyon nagy lehetőség lenne bennük, hogyha elmennének eszkortnak, mert látássérült, de amúgy tényleg látássérült, nincs az oldalon, és tudom, biztos, hogy nagyon sok pasi félne tőlük, de nagyon sokban meg ott van, mondjuk akár fétisként, mindig őket, mint a cukrot.
3: Ne, ne izgulj, nem félnek, érdekli őket. Nem, egy centi félnek.
2: Egyébként, Robi, neked egy főnöki előrelépés is lenne, akkora strici lenne belőled.
0: Én voltam, hogy én futtatom őket, ez és a legkevesebb.
1: Párom, mit szólnál hozzá szerinted?
2: Hát, strici vagy, nem meg... megcsinálod, hanem csak srici vagy, futtatod.
1: Csak futtatod. Nem, ilyet nem csinálok, ezt meghagyom neked, Szerpente.
0: Na, hogy kihasználásra fogyatékkal élő embereknek, vagy nem, hogy prostinak szeretnénk őket használni, ezt még átgondoljuk a zene alatt, zenélők egyet visszajövünk, és addigra megpróbáljuk ezt megfejteni, maradjatok velünk, vagy nem.

0: ezek hangulatzenék megkaptuk. Hát akkor legyen hangulatzene. De amúgy viszont jó hangulatzene. Nagyon. És hát én mindent elmondtam. Amúgy megállapítottuk itt a háttérben, és ennek örülök, hogy ezt főleg Karina hangsúlyozta, hogy az nem kihasználás és megalázás, hogyha egy látás sérült nő azt mondja, hogy ő orosz lányokon szeretne mondjuk egy eszkort karrierbe belefogni, azért, mert hogy látás sérültként több pénzt tud keresni. Szóval ennek örülök, Karina, hogy ezt így elmondtad. Örülök annak, hogy érintett két bábit, hogy nem utal. Igen, de azért már, hogy eszkort te, de Karina, csak hogy látás sérültként ezt így átlátja. Mégiscsak azért másabb. Az meg, hogy most ez mennyire tudna működni, vagy nem, nem tudom. De szerintem amúgy tényleg ebben lenne fantázia.
1: Hát na, rossz lányokon már... biztos, hogy nem.
0: Oké, akkor a beszámolókon, vagy valamelyiken.
1: Na, ennyi.
0: De, na, ennyi, összehozzuk itt, Karina, ne aggódj. De ha begondolod magad bármelyiknél, akkor tudod, segítünk, szerpentével futtatunk. Nem csinálunk ebből.
2: Mert Robi nem vállalja, mert...
0: Mert Robi puhány, meg túlságosan
1: hát nem egy bevállalós pali, az biztos.
3: De ilyen egyben nem.
0: Erről ennyit. Na, de viszont van egy felhívásunk nektek, hallgatóknak, mert hogy itt beszéltem itt az esti bárányaimról, hogy tényleg amúgy beléptem egy csoportba, vagy be akartam lépni, hogy... Nem, vagy még nem csináltam kecskével.
1: Bárány... főzővel.
2: Nem, az egy jobb neve, hogy még nem csináltam kecskével.
0: De nem, az, ilyet ja, kerestem és nem találtam, mert régen volt egy ilyen stand-up, és akkor ebből indultam. Én mondom, én belépek egy ilyen csoportba, még nem csináltam kecskével, és nem találtam ilyet. Gondolom biztonsági abból nem lehet ilyen Facebookon, vagy sehol.
2: Jutott a szóval, hogy kecske vagy mi vagy?
0: Hát nem dobta ki, juhász csoport, vagy valami ilyesik vannak, de hát most az nem jó. Csak mondom, az kellemetlen, mert annak meg lett volna hangulat, hogy kidobja a nevem, hogy kilépett, hogy még nem csináltam kecskével csoportból. Na mindegy.
2: Nem csináltam kecskével csoport, tagok, Dávid, Serpente. Jó, elképzeltem, semmi gond, tehát szerintem alakítsuk meg, Dávid.
0: Szerintem. Hát az a gond, hogy letiltad a minket a Facebook, mert hogy ez állatbántalmazás, vagy nem tudom, mint szóval ilyen...
1: Nem, én a kecskék nevében tiltakozom.
3: Én is, szegény kecski.
0: Na, Robin meg a szamarak miatt. Szóval, kettő hét múlva milyen zenei kinézete legyen a műsornak most? Itt mondják a többiek, hogy elég hulladik lett a mai műsornak a zenei kinézete.
3: Ezt nem mondtuk.
0: Mi ez? Nem baj, most mondtátok.
2: Hogy... Csak minősítette az összefoglalónkat, tehát semmi gond, értjük mi a izéket.
0: Igen. Hogy mi legyen két hét múlva, mert hogy amúgy Serpentinek az indítatására raktam össze a mai zenei kinézetet, mert hogy amúgy én raktam össze, csak van szárolyan. Amúgy két hét múlva mi legyen?
1: Szerintem ugyanez. Nekem ez tetszett.
0: Oké, ennek nagyon örülök, Karina, akkor ezt hallgass vissza sokszor. Mi legyen akkor két hét múlva?
3: Szerintem lehetne egy kis rock. Egy ilyen kis lágyabb rock.
1: Lágyabb rock?
3: Igen, metal. Nem ez a kőkemény metal, hanem ilyen kis rock.
2: Klasszik rock.
0: Jó, valami metalt hozzak, valamilyet. Jó.
2: Ilyen hörgőset, nem?
3: Igen. Mint azt mondtam, hogy azt nem.
0: Ilyen Robinak célozva. Jó, akkor ezt megfejtettük, és még hallgatóinkhoz még annyi kérdésem van, csak figyelj, vagy ezt neked célzom, aki most hallgatsz. Igen, nem utogass meg. Hozzád beszélek, látom, mit csinálsz.
2: Hogy ne hallgass.
0: Tudom, hogy mit csináltál ma. Bizonyám. Na, szóval, hogy milyen téma javaslatod lenne? Mi az, amiről szeret? Látod, hogy infantilisek vagyunk, meg barbok. Főleg... Hát,
3: magadról beszélsz.
0: Jó, oké, tök mindegy.
2: Jó, én is felvállalom, hülye.
3: Én is felvállalom, amúgy csak én adom alatok a lobot.
0: Oké, Serpentével barmok vagyunk, Serpente kifejezetten mondjuk annyi, hogy ő a szép beszédet tanulja Magyarországon belül.
3: Hát, akkor mehetünk az ő körbe.
2: Most tanulni magyar.
0: Most én nem vagy még.
2: Ez is jó, amit megtanultam.
3: Fiúk, mehetünk az ő körbe.
0: Bármész,
3: az ökörkörbe.
1: Oda való.
2: Mi már ott vagyunk. Maximum te tudsz hozzánk jönni.
0: Na, szóval milyen témákról beszéljünk, úgyhogy ezt küld el nekünk. www.lebeszélradio.hu, ott megtalálsz minden lehetőséget. E-mailt, üzenetek dobozt, lófütyöt, meg...
3: Hallgatói messenger például.
0: Minden, de nem fogok mindent végig sorolni, Robi, nem te vagy.
3: Nem, csak mondom, hallgató.
0: Úgyhogy ott mindent megtalálsz, hallgatói, amúgy tényleg, nekem a telefonom folyamatosan dobta fel, hogy jelentkeznek a hallgatói messenger csoportba.
3: Azok el is lettek fogadva. Szépen.
0: Akkor jó. Jó, csak nem tudom, akkor miért dobta fel a telefon. Na, zárójel bezárva.
3: De is megkapod.
0: Mai műsort azt zárjuk. Isten áldjon mindenkit, jövő hét után találkozunk. Addig is kitartást, a témákat megvárjuk. És azért jó, mert ha nem küldtök semmit, akkor legalább rátok tudjuk fogni, hogy már pedig ezt ígértétek. Csókolom, sziasztok!
3: Legyetek jók, szép
2: jó estét!
3: Sziasztok!
1: Ciao!

A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban. This one's going out to everybody in the

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

lépéssel közelebb hozzád.

Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: utcák és közterek.
1: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány. Szorosabb védelmi együttműködésre készül Magyarország és Németország. 33 centire apadt a Balaton, több száz millió köbméter víz hiányzik a mederből. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy fél órás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Szorosabb védelmi együttműködésre készül Magyarország és Németország, erről Boris Pistorius német védelmi miniszter beszélt budapesti látogatásán. Ruszinszendi Romulusszal folytatott tárgyalása után közölte, több olyan területet is azonosítottak, ahol erősíthető a két ország együttműködése. Ezek között említette a katonai logisztikát, a képzést és a közös gyakorlatokat. Németország emellett fegyverrendszerekkel kapcsolatos szakmai tudás átadásában is részt venne. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 cm-re került a 2003. október 4-én mért 23 cm-es történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több százmillió köbméter víz hiányzik a mederből a sok évi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10 fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását. Megnyílt a 2026-os WordPress fotókiállítás a budapesti Biodomban, ahol 42 díjazott fotós munkáit láthatja a közönség. A képek a világ legfontosabb problémáit mutatják be, a fegyveres konfliktusoktól, a rendőri túlkapásoktól és az éghajlatváltozáson át a nők jogaiig. A pályázat zsűrije 141 országból több mint 57 ezer fotót tekintett át. Az év fotója díjat Carol Guzzi amerikai fotóriporter nyerte el. Egy az Egyesült Államok szétválasztott bevándorló családról készült felvétellel. A kiállítás november 8-áig látogatható, és két kísérő tárlat is kapcsolódik hozzá. A Fel is út, Le is út című válogatás a 2026-os választás emlékezetes képeit, a Sortűz 1956 pedig a forradalom fotóit mutatja be. Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: ez már.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

mégis a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Érésre, többé lesz a lábam, dörögde.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány. Szorosabb védelmi együttműködésre készül Magyarország és Németország. 33 centire apadt a Balaton, több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy fél órás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Szorosabb védelmi együttműködésre készül Magyarország és Németország, erről Boris Pistorius német védelmi miniszter beszélt budapesti látogatásán. Ruszin Szendi Romulusszal folytatott tárgyalása után közölte, több olyan területet is azonosítottak, ahol erősíthető a két ország együttműködése. Ezek között említette a katonai logisztikát, a képzést és a közös gyakorlatokat. Németország emellett fegyverrendszerekkel kapcsolatos szakmai tudás átadásában is részt venne. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 cm-re került a 2003. október 4-én mért 23 cm-es történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből a sok évi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10 fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását. Megnyílt a 2026-os WordPress fotókiállítás a budapesti Biodómban, ahol 42 díjazott fotós munkáit láthatja a közönség. A képek a világ legfontosabb problémáit mutatják be, a fegyveres konfliktusoktól, a rendőri túlkapásoktól és az éghajlatváltozáson át a nők jogaiig. A pályázott zsűrie 141 országból több mint 57 ezer fotót tekintett át. Az év fotója díjat Carol Guzzi, amerikai fotóriportán nyerte el. Egy az Egyesült Államok szétválasztott bevándorló családról készült felvétellel. A kiállítás november 8-áig látogatható, és két kísérő tárlat is kapcsolódik hozzá. A Fel is út, Le is út című válogatás a 2026-os választás emlékezetes képeit, a Sortűz 1956 pedig a forradalom fotóit mutatja be. Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
10: Változatos zenei kínálat. Jobbnál jobb dalok. A lemezjátszóknál Steven. Az igazi változatosság, ami gyönyörködte.

kapcsolódj be a Lépés Rádió életébe a facebook.com/lépésrádió oldalon, vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu címre. Változatos zenei

Az élet minden területén nagyon fontos a tények tisztelete. Többek közt erre nevelnek bennünket a különböző természettudományok is. Ezért fontosak például a fizika tanításában a különböző bemutatási kísérletek, a demonstrációk. Ösztönözni szeretnénk a kedves nézőket, hogy saját maguk próbálják elvégezni élőben is ezeket a kísérleteket.